Összeszedtem magamat a padlóról már párszor. Ömlött rám az ápor, de esernyő volt pár szó. Nem

0: sírják.
1: I like music.
2: Sztár reklám.
3: Tartson lépést a világgal. Utazzon a Transptúrral.
4: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
3: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
4: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
3: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.

0: Új sorompórendszer van a Vásártér utcában. Körültekintőbbek a turisták, ismét válogatott lesz Kerekes Éva. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai utazók egyre körültekintőbben mérlegelik az árakat, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag a legolcsóbb ajánlatokat keresik. A Romániai Utazási Irodák Egyesülete szerint a turisztikai piac átalakulóban van, az utazók pedig ma már tájékozottabban választanak. Külföldön továbbra is Görögország, Törökország, Bulgária, Spanyolország, Olaszország és Egyiptom számít népszerű. Romániai Utazási Irodák Egyesülete szerint a turisztikai piac átalakulóban van, az utazók pedig ma már tájékozottabban választanak. Külföldön továbbra is Görögország, Törökország, Bulgária, Spanyolország, Olaszország és Egyiptom számít népszerű úti célnak, miközben nő az érdeklődés a távolabbi országok iránt is. A hagyományos egy-két hetes, egy helyen eltöltött szabadságok mellett egyre többen választanak rövidebb utazásokat. Az utazási irodák szerint így a változatosabb úti célok és a rugalmasabb időtartamú kiruccanások is egyre nagyobb szerepet kapnak a romániai turisták körében. Elfogadta a képviselőház a megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvényt, amely adókedvezményekkel ösztönözni a hosszú távú, akár nyugdíjas évekre szóló takarékoskodást. A döntőházként eljáró képviselőházban 262-en szavaztak a jogszabály mellett. Magánszemélyek bankoknál vagy befektetési szolgáltatóknál nyithatnak majd ilyen számlát, és az ott elhelyezett pénzt részvényekbe, kötvényekbe vagy befektetési alapokba fektethetik. A hozam, a kamat és az osztalék mindaddig adómentesen gyarapodhat, amíg a pénz a számlán marad. Mától a vasúttársaság üzembe helyezi a Vásártér utcában az automata sorompórendszert. A Városháza közleménye szerint arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a sorompókat, és minden esetben tartsák be a fény- és hangjelzések utasításait. A biztonságos közlekedés érdekében a sorompók közelében jól látható útburkolati jelek jelzik majd a megállás helyét. Az új rendszer célja a közlekedés biztonságának növelése és a forgalom hatékonyabb szabályozása. Idegenben játszik az SFC, a harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának negyedik fordulójában a Piatra Niemci Csáhleul vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától játsszák. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK Kézdivásárhelyen lép pályára. Idegenben játszik a Vasas Femina is. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Universitatea együttesének vendége lesz az udvarhelyi csapat, a mérkőzést vasárnap 15 órától játsszák. Az FK Csíkszereda szombaton 14 órától a temesvári Polit fogadja. Ismét a román női kézilabda válogatott keretének tagja lett Kerekes Éva. Az etelaki származású balszélső jövő hét végén a hazai rendezésű Eurókupa 4-es döntőjében szerepelhet. A szeptember 26-ai elődöntőben az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégia Magyarországgal találkozik, a döntőbe jutásért Dánia és a házigazda Románia is játszik. Másnap a döntőt és a kisdöntőt játsszák. A mai nap folyamán is napsütés, felmelegedés várható, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.

Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Emily Lily és You Bring Me Joy, 8 perccel járunk 7 óra után. Itt van a hétköznapi kedvenc, a péntek. Robinson Crusoe-nak is volt ilyesmilyen. Jó reggelt mindenkinek, azoknak is, akik már talpon vannak, és hát azoknak is, akik még próbálják elhitetni magukkal, hogy a mai napon is komoly dolgokra képesek, esetleg tárgyalásokat folytatnak még az ébresztővel. Igen, péntek van, ma nem feltétlenül kell minden feladatot túl komolyan venni, elég például, hogyha a hétfői kihúzzuk valahogy. De mindenképpen a kávé legyen erős, a forgalom gyenge, a kedv pedig jobb, mint amilyen tegnap volt. A legjobb hír, bár most voltak a hírek, de ennél jobb hírem van, látótávolságban van a hétvége. Hadd szóljon a Wecker dala, ketyegjen ma is jó reggelt!

0: like music.
1: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilplex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben.

0: Értékei Udvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely Udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Ilyen még nem volt Székely Udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely Udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
2: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székely Udvarhelyen a Betlen falvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést, ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Tiny Dollar énekelt Aloe Black, vagyis egy dollárra van szükségem. Hát mondjuk én beérem lejjel is, csak ne egy legyen, hanem jó sok belőle. Szeptember 18-a van, azt mondják, hogy a mai nap 40-es időjós nap, vagyis amilyen az idő ma, olyan lesz még 40 napig. Vagyis ha esni fog, akkor 40 napig esni fog, a sár hatalmas radagad, amelyből 4 ökörrel sem tud kieveckélni az ember. Legalábbis így állították elődeink, de ebben most erősen kételkedem. Ugyanis a hétvége egyelőre esőmentesnek, csapadékmentesnek ígérkezik, de hogyha igazat mutat a prognózis és valóra is válik azt, amit a meteorológusok előre szimuláltak nekünk a meglévő modellek alapján, hát kedtől arrafele egy-két napon át akár esőre is számíthatunk, úgyhogy lehet, hogy most tényleg rácáfolunk ezekre a 40-es, néha bejön, tapasztaltuk már, néha meg olyan, hogy semmi köze nincs a valósághoz. Mindegy, majd elválik a jövő, erre is választad. De addig is ma, pénteken, szeptember 18-án Diana nevű hallgatóinkat köszöntjük. Michael Jackson is énekelt egy ilyenről. Piszkos Diana, vagyis Dirty Diana. 7 óra után járunk 23 perccel. Mindjárt jön a lapszemle. Jó reggelt!

Ébresztő vagy felkelés, de ezt lehet sokféleképpen értelmezni. Csak gondoljunk, felkelés van az, amit minden nap megpróbálunk végrehajtani minél sikeresebben, több, kevesebb sikerrel. És van például a paraszt felkelés, ilyenekről a történelem könyvekben olvasunk. Mind a kettőre érvényes a Safri Duo. Dala Arise. Egy perccel járunk fél nyolc után, lapszemlével folytatjuk. Elsőfokú bírósági ítélet szerint el kell távolítani az udvarhelyi Vas Albert szobrot, olvasható a Hargita Népe mai lapszámában. Mint írják, elsőfokon elrendelte az Arad megyei törvényszék a Székelyudvarhely emlékezés parkjában álló Vas Albertnek tulajdonított a mellszobor eltávolítását. A döntés nem jogerős, az önkormányzat a lapnak azt nyilatkozta, élni fognak a jogorvoslati kérelem lehetőségével. Oké, okay. Ez még nem azt jelenti, hogy esetleg a jogerős ítélet nem lesz ugyanez. Igen, tudjuk, Vas Albert és Nyírőnek a neve mindig gondot okoz. Én véleményem szerint jó ötlet volt, hogy végül is a Városi Könyvtár nem az eredeti ötletet váltotta valóra, tehát nem Nyírőről nevezték el a könyvtárunkat, hanem Kányádi Sándorról. És ha nem tévedek, akkor október 2-án mához két hét, valami olyasmi, akkor lesz a névadó ünnepség. Na, de érdekes helyzet mindenképpen, szóval lehet erre reagálni. Hosszasan írnak erről. Egy másik cikk, a hegyektől a tengerig. Mi köze lehet egy székelyföldi asztalosnak a tengerhez és a hajókhoz? Teszik fel a kérdést a 11-12. Oldalon. Elsőre talán nem sok, pedig Jakab Sándor különleges munkája éppen ezt a két világot kapcsolja össze. Fából készít hajópadokat, bútorokat és más faelemeket, amelyeket aztán a világ különböző kikötőiben szerel be. Történetéből kiderül, miként lesz egy darab tikfából egy hajó része, de az is hogyan vezethet egy gyerekkori érdeklődés egy egészen különleges hivatáshoz. És a Hargita Népe is cikkez erről, de hát ki ne cikkezne erről. Én a hírt tegnap éppen közvetlenül a kiköszönés után kaptam, hogy 77 éves korában elhunyt Deák Bill Gyula. Életének 78. évében elhunyt Deák Bill Gyula, Máté Péter díjas blues énekes. A gyászhírt a művész közösségi oldalán tudatták csütörtökön. Elnémult a mikrofon, elment az ember, a legfeketébb hangú fehér énekes, aki mankorra támaszkodva is óriás volt a színpadon. 77 éves korában egy sikeresnek mondott műtét után a magyarok blues királya Deák Bill Gyula váratlanul örökre elaludt, olvasható. Erről és még sok minden másról a Hargita Népe mai lapszámában, és ha már Bill a király nincs már velünk, viszont itt hagyta dalait, akkor a mai napon kivételesen a lapszemle után nem egy négyes street következik, hanem Deák Bill Gyula 84-es Rossz Vér című albumáról a Ne szeress engem című dal. Erre az albumra a legtöbb dalt Presser írta, Dusán írta hozzá a szöveget, ez a dal is. Egy Presser szerzemény Dusán dal szövegével. Deák Bill Gyula tolmácsolásában, nyugodjon békében.

7 óra 44 perc van, Richard Ashcroft énekelt erről a bolond virágról. Hát nem nagyon tudunk rácáfolni, hogy abszolút minden normális lenne, mintha mindenki tényleg megbolondult volna. Nézzük a mai naphoz kötődő eseményeket. 125 évvel ezelőtt jelent meg a New York Times első száma. 2 centet kértek el egy példányért. Hát azért 125 év alatt elég sok minden változott a nyomtatott sajtóban. Manapság már a haláláról beszélnek, hogy már az utolsó koporsó szegeket ütik a nyomtatott sajtó koporsójába. Amit simán nem tudok képzelni, hát hogyha csak a napilapokat nézzük, Erdélyben nem is tudom, hány van még? 5? Ugye van a Hargita népe, a Háromszék, Szabadság, tehát Kolozsvár, Vásárhely és talán Szatmár-Németi, és a brassói lapok is, ami ugyan nem napi lap, heti lap, éppen a 2 héttel ezelőtt beszélgettem a főszerkesztőivel, hogy idén még megjelenik nyomtatott változatban a brassói lapok. Évvégén azonban ott is pontot tesznek arra a technikai lehetőségre, hogy kinyomtatva olvastassák el az általuk írt cikkeket a heti labban. Na, hát ez van, szomorú. 1905-ben ezen a napon született Greta Garbo, színésznő, korának a legnagyszerűbb női sztárja, és akinek a neve nem csak a színészi alakításai miatt maradt fenn, mert hogy a nevét a divattörténetben a magas nyakú sportos pulóver, a Garbo őrizte meg. Nem tudom, mennyire divatos manapság a Garbo, de az biztos, hogy lassacskán lecserélhetjük a nyári ruhatárunkat, mert hogy itt az ősz. Sőt, 104 nap múlva itt az új év. Búcsúzik a nyár. Karda Beáta dalát dolgozták át az ezredforduló tájékán. Nem úgy szól, mint a 80-as évek elején, hanem úgy, ahogy 25 évvel ezelőtt.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: Közérdekű hirdetés következik.
7: Készülj fel a vészhelyzetekre. Látogass el a www.fipregetit.ro oldalra.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.
8: Sztár Rádió.

Neil Diamond 1967-es dala, amit 16 évvel később a UB40 regesítve dolgozott át, és egy ilyen feldolgozásnak a sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint amikor maga a dalszerző is a feldolgozás sikere után a saját dalát is kicsit megváltoztatja, hogy abban a stílusban adja elő, mint ahogy a feldolgozást vállaló együttes tette jóval a dal megírása után. Red, Red Wine. 3,5 perc választ el 8 órától, zárul a Wecker órája, 8-kor pedig jönnek a hírek, 9-kor meghívottunk lesz itt a stúdióban, amúgy 11-kor is, hiszen tele vagyunk eseményekkel. Ma ugye az őszivásár nyitja meg kapuit, de a hétvégén autokaraván is begurul a patkóba. Ezekről mind szó lesz. Addig is folytatjuk Jethro Hestonnal, Cut Me Loose, jó

0: Új sorompórendszer van a Vásártér utcában. Körültekintőbbek a turisták, ismét válogatott lesz Kerekes Éva. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai utazók egyre körültekintőbben mérlegelik az árakat, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag a legolcsóbb ajánlatokat keresik. A Romániai Utazási Irodák Egyesülete szerint a turisztikai piac átalakulóban van, az utazók pedig ma már tájékozottabban választanak. Külföldön továbbra is Görögország, Törökország, Bulgária, Spanyolország, Olaszország és Egyiptom számít népszerű úti célnak, miközben nő az érdeklődés a távolabbi országok iránt is. A hagyományos egy-két hetes, egy helyen eltöltött szabadságok mellett egyre többen választanak rövidebb utazásokat. Az utazási irodák szerint így a változatosabb úti célok és a rugalmasabb időtartamú kiruccanások is egyre nagyobb szerepet kapnak a romániai turisták körében. Elfogadta a képviselőház a megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvényt, amely adókedvezményekkel ösztönözné a hosszú távú, akár nyugdíjas évekre szóló takarékoskodást. A döntőházként eljáró képviselőházban 262-en szavaztak a jogszabály mellett. Magánszemélyek bankoknál vagy befektetési szolgáltatóknál nyithatnak majd ilyen számlát, és az ott elhelyezett pénzt részvényekbe, kötvényekbe vagy befektetési alapokba fektethetik. A hozam, a kamat és az osztalék mindaddig adómentesen gyarapodhat, amíg a pénz a számlán marad. Mától a vasúttársaság üzembe helyezi a Vásártér utcában az automata sorompórendszert. A Városháza közleménye szerint arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a sorompókat, és minden esetben tartsák be a fény- és hangjelzések utasításait. A biztonságos közlekedés érdekében a sorompók közelében jól látható útburkolati jelek jelzik majd a megállás helyét. Az új rendszer célja a közlekedés biztonságának növelése és a forgalom hatékonyabb szabályozása. Idegenben játszik az SFC, a harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának negyedik fordulójában a Piatra Niamci Csáhleul vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától játsszák. Ugyanebben az időpontban a Gyergyószentmiklósi VSK Kézdi Vásárhelyen lép pályára. Idegenben játszik a Vasas Femina is. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Universitatea együttesének vendége lesz az udvarhelyi csapat, a mérkőzést vasárnap 15 órától játsszák. Az FK Csíkszereda szombaton 14 órától a temesvári Polit fogadja. Ismét a román női kézilabda válogatott keretének tagja lett Kerekes Éva. Az etelaki származású balszélső jövő hét végén a hazai rendezésű Eurókupa 4-es döntőjében szerepelhet. A szeptember 26-ai elődöntőben az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégia Magyarországgal találkozik, a döntőbe jutásért Dánia és a házigazda Románia is játszik. Másnap a döntőt és a kisdöntőt játsszák. A mai nap folyamán is napsütés, felmelegedés várható, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Miley Cyrus, Let's Pretend It's Not the End of the World, vagyis tegyük fel, hogy nincs még itt a világ vége. Amúgy a hírekben éppen ugye arról volt szó, hogy kicsit változnak az utazási szokások, és hogy már nem feltétlenül kizárólag csak hosszú külföldi túrákat vállalunk be, hanem beírjuk 1-2-3-4-5 napossal is, amin egyébként nincs amit csodálkozni, mindenre van logikus magyarázat, erre is. Hát azért régebb hogy volt, meglehetősen hosszú utat tettünk meg, hogy elérkezzünk egy távoli célra, tettük ezt autóval, vonattal, és azt mondtuk, hogy ha már ekkora utat tettünk meg, hogy ide eljussunk, hát akkor ne nagyon siessünk, hazafele nézzük meg, még mi van itt a környéken. De ez azért úgy már félretevődik, már felejtődik el, hiszen amióta ugye bevezették a fapados légiutazásokat, akkor már úgy nézzük, hogy hát túl sok pénzünk nincs, de hogyha időben foglaljuk le a repülőjegyet, akkor azt mi néhány száz lejből is megúszhatjuk, és akkor nézzük is, mikor van vissza, 2-3-4 nap múlva. Van legtöbbször olyan, csak ilyen city breakre megyünk el, 2-3 nap múlva már jön is vissza a repülőgép, az sem kerül túl sokba, úgyhogy akkor nem 5-6 napra kell szállást foglalnunk, hanem 2-re tegyük fel, és akkor 3 napot tulajdonképpen ott töltünk. Úgyhogy ez egy bevett szokás amúgy, ráadásul nem is kell túl hosszú szabadságot kivenni ehhez. Elég 1-2 napot, mert hogyha sikerül összekötni a hétvégével, akkor már is nyert ügyünk van. Nincs ezen semmi nézni való. A nézni való ott van, ahol a turista általában. Hello turist! Emi Rules, 8 óra után 10 perccel. Jó reggelt!

0: music.
1: Sztár reklám. Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
2: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulykamell szűzpecsenyére 100 grammonként ötlej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9,99 banért.

0: Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, Városi Sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
1: Utazz velünk és nyerj! Az Urbánom és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbána, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
2: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Közérdekű hirdetés következik.
6: Az oltások megelőzik súlyos betegségek kialakulását. Az oltás elengedhetetlen a gyermeked egészségéhez.
5: Közérdekű hirdetést hallottak.

Minden rendben, it's alright, énekelt a Blue, 8 óra után járunk, 22 perccel, szeptember 18-a van, hivatalosan igazából már csak 5 nap maradt hátra a csillagászati nyárból, hiszen jövő héten szerdán érkezik az őszi napforduló, amikor a nappalok és az éjszakák hosszúsága kiegyenlítődnek, és onnantól kezdve már az éjszakák lesznek hosszabbak egészen jövő év márciusáig. Szóval túl vagyunk már a nyáron, igaz? Ráadásul úgy, hogy a 3 hónapból egynek nem is igazán volt köze a legforróbb évszakhoz. Szokott ez ilyen lenni. Úszott már el strand szezon júniusban, júliusban. Volt olyan tényleg, hogy májusban tikkadtunk meg a hőségtől, csak hogy akkor a strandok még nem voltak kinyitva, kiszámított olyan forróságra májusban. Aztán jött a június, és még júliusnak a fele is esős, hűvös volt. Jó néhány évvel, nem is tudom. 4-5 éve volt egy ilyen? Na, de az idei sem volt kifogástalan, tegyük ezt hozzá. Megy tovább a péntek, Becky Hill-el, Remember.

hang sebességével haladtunk úgy közel 5 perc erejéig a Coldplay jó voltából, de bármilyen sebességgel is haladunk előre, a péntek azért még itt marad a nyakunkon, nem mint hogy olyan nagy baj lenne. Néhány másodperccel múlt 8:30 és megyünk tovább Somló Tamással és az Animal Cannibals-el, amely a mai napról szól, a péntekről. Thank you.

Sound Lovers és Surrender 8 óra után járunk 37 perccel, vagy ha úgy tetszik, akkor fél 9 múlt 7 és fél perccel, így is úgy is lehet mondani. Közben nézem itt a sportrendezvényeket. Hát sajnos ez a hétvége egyetlen egy hazai meccset sem hoz, sem fociban, sem kézilabdában, sem teremfociban, hiszen a hírekben is egyébként elhangzott, az SFC idegenben játszik, a Vasas is idegenben lép pályára. A kézilabda csapatunk is idegen pályán próbál pontokat gyűjteni, és a futsal csapatunk sem a sportcsarnokot fogja megtölteni. Igaz, hogy bár a hazai teremlabdarúgó bajnokság első liga a következő játéknapja vasárnap kezdődik, mi azonban meg kell várjuk hétfőt, ugyanis a fiúk hétfőn játszanak, nem is akárhol, az Illovas Marosvásárhelyi VSK pályáján próbálnak pontot szerezni. Valószínűleg ez a meccs fog arról dönteni, hogy ki lesz a teremfoci bajnokság őszi bajnoka. Hajrá, fiúk! És lányok, persze!

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
2: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székelytermékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Reklámot hallottak.

egy meg egy. Az legtöbbször kettő, de nem mindig. Jó, nem feltétlenül matematikai szemszögből kell, akkor ezt nézzük. 9 perc választ el 9 órától, akkor jönnek a hírek, utána pedig vendéget várunk a stúdióba. Antal Lorenc szenátor lesz itt, aztán 10 óra után is ismét vendéget várunk, akkor viszont arról az autokaravánról van szó, amely idén is begurul a Patkóba.

0: Új sorompórendszer van a Vásártér utcában. Körültekintőbbek a turisták, ismét válogatott lesz Kerekes Éva. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel, jó reggelt kívánok! A romániai utazók egyre körültekintőbben mérlegelik az árakat, de ez nem jelenti azt, hogy kizárólag a legolcsóbb ajánlatokat keresik. A Romániai Utazási Irodák Egyesülete szerint a turisztikai piac átalakulóban van, az utazók pedig ma már tájékozottabban választanak. Külföldön továbbra is Görögország, Törökország, Bulgária, Spanyolország, Olaszország és Egyiptom számít népszerű úti célnak, miközben nő az érdeklődés a távolabbi országok iránt is. A hagyományos egy-két hetes, egy helyen eltöltött szabadságok mellett egyre többen választanak rövidebb utazásokat. Az utazási irodák szerint így a változatosabb úti célok és a rugalmasabb időtartamú kiruccanások is egyre nagyobb szerepet kapnak a romániai turisták körében. Elfogadta a képviselőháza megtakarítási és befektetési számlákról szóló törvényt, amely adókedvezményekkel ösztönözné a hosszú távú, akár nyugdíjas évekre szóló takarékoskodást. A döntőházként eljáró képviselőházban 262-en szavaztak a jogszabály mellett. Magánszemélyek bankoknál vagy befektetési szolgáltatóknál nyithatnak majd ilyen számlát, és az ott elhelyezett pénzt részvényekbe, kötvényekbe vagy befektetési alapokba fektethetik. A hozam, a kamat és az osztalék mindaddig adómentesen gyarapodhat, amíg a pénz a számlán marad. Mától a vasúttársaság üzembe helyezi a Vásártér utcában az automata sorompórendszert. A Városháza közleménye szerint arra kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a sorompókat, és minden esetben tartsák be a fény- és hangjelzések utasításait. A biztonságos közlekedés érdekében a sorompók közelében jól látható útburkolati jelek jelzik majd a megállás helyét. Az új rendszer célja a közlekedés biztonságának növelése és a forgalom hatékonyabb szabályozása. Idegenben játszik az SFC, a harmadosztályos labdarúgó csapat a bajnokság alapszakaszának negyedik fordulójában a Piatraniemci Csahleul vendége lesz, a mérkőzést szombaton 17 órától játsszák. Ugyanebben az időpontban a Gyertyószentmiklósi VSK Kézdivásárhelyen lép pályára. Idegenben játszik a Vasas Femina is. A női labdarúgó szuperliga alapszakaszának 5. fordulójában a Krajovai Universitatea együttesének vendége lesz az udvarhelyi csapat, a mérkőzést vasárnap 15 órától játsszák. Az FK Csíkszereda szombaton 14 órától a temesvári Polit fogadja. Ismét a román női kézilabda válogatott keretének tagja lett Kerekes Éva. A zetelaki származású balszélső jövő hét végén a hazai rendezésű Eurókupa 4-es döntőjében szerepelhet. A szeptember 26-ai elődöntőben az olimpiai világ és Európa bajnok Norvégia Magyarországgal találkozik, a döntőbe jutásért Dánia és a házigazda Románia is játszik. Másnap a döntőt és a kisdöntőt játsszák. A mai nap folyamán is napsütés, felmelegedés várható, a meteorológusok szerint eső nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek reggel 17 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az Udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
3: 15 éve a Lidl-nél mindig találsz valami olcsót. Csütörtöktől csap le a pulyka mellszűz pecsenyére 100 grammonként ötlej 19 banért a Lidl Plus-tal. A 200 vagy 250 grammos Milbona cheddar sajtra 9 99 banért a Lidl Plus-tal. Valamint a 730 ml-es Fairy Max Power folyékony mosogatószerre 8 99 banért a Lidl Plus-tal. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Rozsdamentes korlátok, fém szerkezetű lép.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál 2 egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: Péntek van, ha másonnan, akkor ebből lehet tudni, hogy Antal Loránd, Hargita megyei RMDSZ szenátor itt van a stúdióban. Jó reggelt, Lóci!
1: Szép jó reggelt, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a rádióhallgatókat.
0: Mondtam ezt már többször is, de ezúttal is érvényes, zajlik az élet.
1: Zajlik rendesen.
0: Na, mivel kezdjük? Bukaresttel, vagy ezzel a hírrel, tegnap előtti hír, hogy elutasította szerdán a képviselőház házbizottsága, a politikusok, magasrangú köztisztségviselők és alkotmánybírók Mikonoszra és Nidzába tartó magánrepülés útjait kivizsgáló külön bizottság létrehozását, amelyet egyébként az USZERE és a PNL javasolt.
1: Hát igen, ez egy olyan történet, ami bejárt az országos sajtót, mert ugye én is ott voltam azon a repülőn, amelyik július 8-án Mikonoszra repült, és ugye ennek a története az az, hogy hackerek feltörték a Toyo Aviation-nek az adatbázisát, és innen kerültek elő, de több tucat név, tehát több ezer név, akik használták ennek a cégnek a szolgáltatásait. Ami tény, és itt sokat nem is akarok ezen a történeten időzni, ami tény az, hogy igen, ott voltam a repülőn, ez egy iparkamara által szervezett kiszállás volt. A repülőn üzletemberek, politikusok voltak, és ott volt a két magiszter is, ezt a román sajtónak, de nem csak, magyar sajtóorgánumoknak is megerősítettem, hogy a pontos kilétét az uraknak azt én a román sajtóból tudtam meg, mert előzetesen nem volt információm arról, hogy ők is ott lesznek. Ugye itt láttuk azt, hogy megerősítette az iparkamara elnöke, hogy mivel neki barátai, ezért meghívta ezt a két illetőt is. Itt a történet valójában arról szólt, hogy Mikonoszra mentünk amerikai befektetőkkel egyeztetni. Azért mentünk oda, mert ők ott tartózkodtak, és ez egy olyan út volt, ami 5 vagy 6 óra alatt lejárt. Tehát délelőtt indultunk, egy óra, másfél órát tartott az egyeztetés az urakkal, ahol a szerepem és a politikusoknak a szerepe az volt, hogy a különböző ágazatokkal kapcsolatos törvénykezési keretezésekről adjunk tájékoztatást. Az én esetemben az energetikáról, itt 3 témáról kellett beszélni, mezőgazdaság, energetika és vasúti kérdések, ezért voltam én ott a repülőn, na de lejárt ez egy másfél óra alatt ez az egyeztetés, utána volt egy ebéd, felültünk a repülőre és jöttünk vissza. Még egyszer az iparkamara meghívására vettem részt ezen a kiruccanáson, azt is megerősítettem, hogy az utazásnak a költségeit azt az iparkamara állta. Ugye itt az iparkamaráról azt kell tudni, hogy egy reprezentatív intézmény, ami a romániai vállalkozásoknak az érdekképviseletét látja el, és ebből kifolyólag adtam helyt a meghívásnak. Még egyszer, amit, és ezt újra szeretném megerősíteni, hogy abból a szempontból biztos, hogy tanultam ebből az esetből, hogy sokkal körültekintőbb kell legyél egy ilyen meghívás esetén, nagyon pontosan

0: kell kérni azt, hogy kik lesznek még ott, pontosan azért, hogy az ilyen eseteket ki lehessen szűrni. Ezt is megerősítettem a sajtónak, hogy nem volt, amit keressenek a magiszterek velünk a repülőn, ez világos, de ahogyan már mondtam, ezt utólag tudtam meg én is a sajtóból, például, hogy a konstancai magiszter az pontosan milyen pozíciót is tört bele. De még egyszer, alapvetően ez az út egy 5-6 órás út volt, ami délelőtt indulással indult, megtettük a találkozót, lejárattuk a találkozót, utána volt egy ebéd, és jöttünk vissza, és ugye itt sokat pörgették azt a kérdést, hogy kik voltak, akikkel találkoztunk, meg stb. Itt azt kell látni nagyon világosan, hogy ilyen esetekben is azért vannak olyan részek, amelyek konfidencialitás rendelkeznek, pontosan abból kifolyólag, hogy ezek az urak még nincsenek jelen Romániába. Őket ilyen szempontból ez az egész ügy Románia vonatkozásába is, ami kirobbant ebből, nem érinti. Éppen ezért az ők kilétük az ilyen szempontból nem publikus. Tehát még egyszer, iparkamara szervezte ezt a kiszállást, ők is fizették, és az iparkamara meghívásának adtam helyet. Ami pedig a bizottságot illeti, hát már felállt egy kivizsgáló bizottság, az a szenátusba, és azzal a témával állt fel, hogy az alkotmánybírónak a jelenlétét anketálják, tehát kivizsgálják úgy, hogy ez a bizottság, ez már működik, felállt, végzi a dolgát. Ugye a képviselőházba miért nem engedték ezt el, nem tudom. De még egyszer, fel van állva már egy bizottság, én a szenátusban a kollégáimnak is nagyon világosan elmondtam, hogy semmi probléma nélkül szavazzuk meg a létrehozását, felállítását ennek a bizottságnak, mert nincsen semmi rejtegetni való, úgyhogy állok elébe semmilyen probléma nélkül. De még egyszer, itt látni kell azt, hogy intézmény hívott meg, intézmény meghívásának adta meleget. Persze, hát itt ugye private jet, Mykonosz, ez így már nagyon, hogy mondjam, sok minden spekulációra meg bulvárnak ad lehetőséget, de abba azért egyezzünk meg, hogy 5 óra, 6 óra alatt nagy bulvár történeteket nem lehet sehol a világon lejáratni. Úgyhogy röviden ennyi, még egyszer én azt tudom megerősíteni, hogy tény az, hogy a magisztereknek nem volt, amit ott keresniük.
1: Térjünk át az energiaszektorra, ez már jóval frissebb hír, hogy részt vettél a 10. dél-kelet-európai energiaforumon, ott szóba került a Neptundi projekt, és nyilatkoztat, hogy az energetikai biztonság nem áll meg az ország határán. Miről szólt ez a fórum?
0: Igen, ez egy nagyon fontos esemény volt amúgy. Tudni kell azt, hogy Románia is részese a vertikális folyósónak, ez egy energiabiztonsági projekt, amiben több ország van jelen, Görögország, Románia, Bulgária, Magyarország, most újabban, mert ezen az eseményen csatlakozott hozzá Szerbia, Észak-Macedónia is, és ennek a projektnek az a lényege, hogy ugye Európa függetlenedjen még erősebben az orosz gáztól, és Alexandroupolis kikötőbe megérkező cseppfolyós gáz, amit újra gázosítanak, ez a gáz kerül be
1: körforgásba,
0: hát a vezetékhálózatokba, és a vezetékhálózatokon keresztül, az összecsatolt országokon keresztül jutna el Európába. Ugye itt a legfontosabb szereplők azok a vállalatok, országos vállalatok, a szállítási hálózat és rendszer működtetők, a mi esetünkben a Transgáz, akik részesei a projektnek, és nekik a felelősségük, feladatuk az, hogy a hálózatokat úgy bővítsék, hogy a interkonnektálásokat, tehát az országokat kössék össze, és megteremtsék az infrastruktúrális lehetőségét annak, hogy a földgáz az minél több helyre eljusson. Románia szempontjából én azt tudom megerősíteni, hogy Románia nagy vonalakban elvégezte a dolgát, tehát itt ugye a Bruán keresztül a Bulgária, Románia, Magyarország, Ausztria projekt részeként már a a Fekete-tengerből kitermelendő gáznak az útját is nagy vonalakban már megépítette. Itt egy fontos beruházás vár még Romániára, az a Csanádpalotai, tehát a magyarországi résznél egy kompresszorállomást kell felállítson, ami a jelenlegi 2,5 milliárd köbméter gáz éves, 2,5 milliárd köbméter gáz éves szállítási, úgymond exportálási kapacitását azt megnövelje 4,4 milliárdra. Viszont itt azt kell tudni, hogy Csanádpalota esetében is, de nem csak, mindenik kapcsolódási pont esetében ezek ilyen reverse flow, tehát oda-vissza történő mozgások, hogy behozni is lehessen gázat, és kivinni is lehessen gázat, ugyanazzal a paritással, mint mennyiség. Ez egy nagyon fontos esemény volt. Az görögországi amerikai nagykövetség, a görög-amerikai üzleti kamara, iparkamara és az Atlantic Council szervezte ezt a rendezvényt. Ugye ott írták alá még egyszer Szerbia és Észak-Macedóniának a csatlakozását is, és igen, én felszólalóként vettem részt, ahol azt erősítettem meg, ahogyan olvastad te is, hogy az energiabiztonság az nem áll meg a határoknál. Mert én azt gondolom, hogy Románia a Neptun-díj projekten keresztül energiabiztonság szolgáltató lesz a régiónak. Tehát itt minél több gázot ki fogunk tudni termelni, és minél jobban kiépítjük és összekötjük az infrastrukturális hálózatainkat, annál
1: kisebb a kockázat,
0: annál ugye nagyobb energiabiztonságot tudunk szolgáltatni. Amit pedig még kihangsúlyoztam, az, hogy valójában Romániának a Neptun-díj és a vertikális folyósó projektje, ez egymásra komplementárisan kiegészítőként kell tekintsen, mert egyenlő arányosan fontos mind a két országnak ez a történet, és hát ugye ott volt az amerikai nagykövet, jelen volt az energiaminisztérium, Washington energiaminisztériumnak a külön megbízottja, aki az energiakérdésekkel foglalkozik, úgyhogy egy nagyon fontos esemény volt, és fontos, hogy jelen voltunk. Még egyszer, Romániának ebbe komoly szerepe van.
1: Jó, hát a Neptun-díj az egy mega projekt, de ne értékeljük le a kicsi dolgokat, sok kicsi sokra megy alapon, akkor beszéljünk a nem először, és biztos nem is utoljára a proszomerekről.
0: Igen, hát ugye többször beszéltem ettől a mikrofontól is, és nyáron történt meg az a nagyon fontos lépés, hogy az államelnök egy hosszú utat, ami után bejárt a törvény, kihirdette a proszomerek, a termelőfogyasztók törvényét. Ezzel kapcsolatban nagyon sok kérdést kaptam, mert ugye a proszumerek, ahogyan a törvény megjelent, egyből a szolgáltatóik fele elküldték az e-maileket, hogy akkor kérik, hogy azonnal a törvény értelmébe léptessék érvénybe az ott előírt körülményeket, feltételeket. Itt viszont azt szeretném kihangsúlyozni, hogy a törvény érvénybe lépése után ugye az ANRE, tehát az energiaügyi hatóság hatáskörébe tartozik az, hogy a törvény életbe léptetési normáit kidolgozzák. Most ebbe a folyamatban vagyunk, tehát közvitára tettek egy dokumentumot, amihez most hozzá lehet szólni, hozzá lehet adni, el lehet venni, stb. Ennek a dokumentumnak az lesz a lényege majd, hogy a törvénynek az előírt kereteit pontosítva leírják, hogy ezt hogyan kell értelmezni. Ugye hogyan kell értelmezni, és hogyan kell gyakorlatba ültetni azt a három feltételt, amit ugye ez a törvény életbe léptet. Még egyszer, hogy a 24 hónap helyett havi elszámolás lesz a proszumereknek, a másik pedig ugye, hogy kompenzálni lehet a többlet villamos energiát más villamos energiafogyasztási pontokkal. A harmadik, illetve a harmadik az pedig az, hogy a földgáz számlákkal is lehessen kompenzálni
1: a többlet
0: villamos esetében. Így van, a többlet villamos energiát. És úgy hát a 200 és 400 kilowatt közötti proszumereknek a villamos energia piacon való szerepét fogják nagyon pontosan meghatározni. Amit előzetesen el tudok mondani ezen dokumentum alapján, ami publikus és mindenki számára elérhető, hogy az ANRE most két dolgot kell nagyon pontosan meghatározzon. Az egyik az az, hogy teljes joggal a törvény mikortól lép érvénybe, előreláthatólag ez január 1-e 2027. Na már most van egy periódus, amit azt is szabályoznia kell, ez a törvény érvénybe lépésétől számítva, egészen addig, amíg a törvény életbe léptetési normái meg nem jelennek, ami előre láthatólag 2-3-4 hónap lesz. Tehát július, amikor megjelent a törvény, és mondjuk szeptember-október közti periódusban, hogy mi történik a proszumerekkel a törvény értelmében. De ezzel kapcsolatban én majd fogok készíteni egy videót és egy nagyon pontos tájékoztatást, hogy hogyan kell értelmezni ezt a törvényt. De fontos, mert életben van, fontos, mert az ANRE dolgozik rajta, és még egy kis türelmet kérve.
1: Na most közvitán van akkor.
0: Persze, most közvitán van, egy kis türelmet kérve a rádió hallgatóktól, ez is egyenesbe fog kerülni remélhetőleg.
1: Annyira nem érezzük, de tudjuk, hogy nagyon fontos, itt nem tudom, kinek kell türelem hozzá, hogy megalakuljon Romániában egy teljes jogú kormány.
0: Hát igen, most ugye ez egy jó ideje tart, politikai krízis, és ugye megy itt az adok-kapok, és egy óriási hatalmi háború is van, hát ezt azért látjuk mindenféle összefüggésben. Végre megszületett a döntés, hogy nevesítve lett egy miniszterelnök jelölt, ugye Siegfried Murashan személyébe. Ezt a miniszterelnök jelölést, ezt a PNL, USR és RMDS együttesen tettük le. Most pedig az a feladata a kijelölt miniszterelnöknek, hogy megteremtse a parlamenti többséget. Ugye 233 szavazatra van szükség azért, hogy egy életképes kormány gyorsan életbe léphessen, ha fogalmazhatok így. Itt azt is elmondta a szövetségi elnök többször is, hogy azt kell látni világosan, hogy a PSD szavazatai nélkül ez a konstrukció sem tudja felállítani a kormányt. Tehát fontos újra megerősíteni azt, hogy szükség lenne egyfajta, hogy mondjam, a problémák és konfliktusok rendezésére a PNL-PSD között. Itt mindenki elmondta az elmúlt időszakban, minden román párt, román fél, hogy mindenkinek az az érdeke, hogy stabilizálódjon a helyzet Romániában, és álljon fel egy kormány. Na, most itt a lehetőség, hogy akkor a bizonyságtételt megtegyék szavazatukon keresztül. Látni kell azt, hogy októberben jön az SNP, ami egy újabb ország minősítést fog megtenni. Itt nagyon fontos, hogy
1: addigra
0: tudjuk tartani a Moody's-nak az értékelését, hogy ne kerüljünk junkba.
1: A póli kategóriába,
0: igen, és nagyon fontos az, hogy a kormány minél hamarabb felálljon, pontosan azért, hogy költségvetés kiigazítást tudjon eszközölni, és a folyó ügyeken túl a nagyobb kérdéseket is, akár ha csak itt energetikáról beszélünk, energetikában is a stratégiai projekteket azt tudják előre vinni, mert Románia szempontjából ez elengedhetetlen, és az energetika terén, ha csak itt egy zárójelet is megköthetek, azért sokszor abban a paradoxon helyzetben vagyunk, hogy rengeteg gázunk van, a villamos energia kosarunk az egészséges, és mégis nagyon elszálltak az árak, és az a paradoxon helyzet van ma Európa szinten amúgy, hogy nyáron a megszokottól eltérően, amikor ugye normálisan földgázat nem fogyasztunk, vagy kevesebbet fogyasztunk, és nyáron kezdődik el a feltöltése a földgáz tározóknak, általában nyáron a földgáz az olcsóbb, mint ősszel vagy télen. Most először egy amúgy érthetetlen fenoménnek köszönhetően beállt az, hogy drága lett a gáz. Egész Európa szerte, tehát drágább lett, vagy megdrágult, ami általában nem egy szokásos folyamat. Úgyhogy ezen a téren is nagyon sok minden van, ami nem, tehát a megszokottól eltér. Éppen ezért fontos, hogy legyen egy stabil kormány, hogy minden ilyen kihívásra promptul, és minél hamarabb tudjon válaszolni.
1: Maradt-e még bukaresti téma, vagy evezzünk hazai vizekre?
0: Hát Bukaresttel kapcsolatban ott ugye a parlament az működik, mennek a törvénykezések, számtalan új törvény jött most be. Az egyik fontos törvény, amit azért ki szeretnék hangsúlyozni, az a geotermális törvény. Bekerült egy törvénykezdeményezés, ami nem a geotermális vizeknek a szabályozásáról szól, ezt itt fontos kiemelni, mert hogy a geotermális vizek az már szabályozva vannak Romániában, hanem a föld hőjének a szabályozása, ami ugye világszerte most egy olyan új technológia, ami főleg távhő szolgáltatók esetében egy nagyon előnyös lehetőség, illetve a kettőssége ennek az energiaforrásnak, hogy távhőrendszerekbe lehet hőt, a földhőt betáplálni, és a földhővel különböző technológiákon keresztül villamos energiát is lehet termelni. Ennek a törvénynek a vitája megy most, remélem, hogy sikerül egy életképes törvényt életbe léptetni, illetve nem utolsó sorba jövő héten fogjuk megszavazni azt a törvényt, ami a folyóvizek és bányakitermeléseknek a metodológiáját fogja nagyon megváltoztatni. Ennek a törvénynek az a célja, hogy az illegális, főleg folyópatak mentén történő homok és kavicsbányáknak a működését szabályozza, és az illegális kitermelés elejébe menjen, és ezeket nagyon drasztikusan büntesse.
1: Jó, nézzünk körül, hát annyi esemény van, egyik éri a másikat, sőt itt vannak egymásra tevődő rendezvény sorozatok, biztos, hogy több meghívást kapsz, mint amennyinek eleget tudsz tenni, aztán simán el tudom képzelni.
0: Hát ez folyamatosan így van, udvarhelyszéken történnek a dolgok, és nem csak, mert hát például a keddi napon, ha nem téved, de nem szerdán, például Giurgiu megyébe voltam, ahol megépítették Románia a legnagyobb napelemparkját, és annak az avatóján voltunk, mert most indították el a villamos energia betáplálását a rendszerbe, de udvarhelyszéken is számtalan esemény van, és ezeknek igyekszek eleget tenni, mint például ma ugye a kiállításon, kiállítás meghívón, vagy a kiállítás megnyitón. Veszek részt holnap udvarhelyszéki településeken, például Román András falván leszek egy átadó ünnepségen, és jövő héten, nem utolsó sorban, itt kicsit rákanyarodva a Székelyudvarhelyre jönnek a köztérnapok, ami ugye egy fontos esemény a Székelyudvarhelyi RMDS-nek, a Betlennegyedi Parkban, ahol számos jó történés lesz. Itt a szervezők Kakasi Norbert polgármesteri hivatal újett kivetődik, veszik a részüket ennek a megszervezéséből, és hát azt mondom, azt tudom ajánlani minden kedves rádióhallgatónak, hogy vegyenek, jöjjenek el, és nagy szeretettel várjuk a rendezvény.
1: Így említetted Giurgiut, már csak kíváncsiságból kérdezem, mert valamikor szembe jött velem a hír, hogy nappal megtermeljük az energiát, de nincsen kapacitásunk a tárolására, odaadjuk a bulgároknak, mert ők már korábban kidolgozták, és este visszavesszük háromszoros áron, vagy valami ilyesmi. Hogy Giurgiuban itt a napelemparknál akkor már a tárolókapacitás is benne
0: készül, második lépcsőbe készül a tározó kapacitás is, tehát nagy erőkkel építik, úgyhogy ez egy hibrid telep lesz, ahol nappal termelnek és beszívják a tározóegységbe, majd este a tározóegységből továbbadják a hálózatnak a villamos energiát.
1: És akkor visszatérve még egy picit a köztérnapokra, itt ugye itt panelbeszélgetések is lesznek, és megjelennek a politikusok, mondták is, polgármester, alpolgármester, önkormányzati képviselők, szenátor, talán még parlamenti képviselő is, hogy akkor így azon kívül, hogy mindenki leül egy helyre és kérdezhet nyilvánosan, itt van lehetőség, hogy akár egy picit úgy félrevonulva, nem akarja nyilvánosan a problémáit kiteregetni, lesz lehetősége kérdezni, akár kitől.
0: Persze, ez mindig van lehetőség erre, és valójában a rendezvényekre, amikor elmegyünk a településekre is, akkor annak az elsődleges célja és fontossága az az, hogy ott testközelbe tudunk az emberekkel beszélgetni, mert ugye mindenki nem ér be fogadórára, Székelyudvarhelyre, viszont ha kimegyünk, akkor ott tudunk beszélni, és általában mindig ez is történik. Tehát ha kimegyünk egy települést, egy rendezvényre, akkor az emberek oda jönnek hozzánk, és mindenkinek van egy problémája, amit elmond, és ezekre próbáljuk megkeresni a megoldásokat, és onnan kezdve, hogy megtörtént a kapcsolatfelvétel, igyekezzük rendezni a mindenféle ügyes-bajos problémáit az embereknek.
1: Maradt-e még bármi?
0: Nagy vonalakban ennyit szerintem, és még egyszer várunk mindenkit a köztér napokra jövő hétvégén.
1: Ugye ez pénteken, szombaton lesz, nem is lehet máshol, mint a Bethlen negyedi parkban, nem véletlenül esett a választás. Elvégre a köztér iroda is ugyanott található. Az most kivesz a kicsi szabadságot, vagy ha úgy tetszik, akkor kiköltözik a szabad ég alá.
0: Így van.
1: Antal Loránd, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, egy jó hétvégét mindenkinek.

0: Ilyen a vállamon.
1: I like music.
2: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lej 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lej 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok, egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
4: Itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
5: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
6: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
2: Reklámot hallottak.
9: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: Miniszterelnököt jelölt az államelnök, újabb földrengés volt, idegenben nyert a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az Európai Unióban gyermekvédelmi korhatárt vezetnének be a közösségi média használatára. A bizottság javaslata szerint a 13 év alattiak nem férhetnének hozzá a közösségi oldalakhoz, a 15 év alatti fiatalok pedig csak szülői hozzájárulással hozhatnának létre fiókot. A tervezett szabályozás azt is megtiltaná, hogy a közösségi média platformok közvetlenül kapcsolatba lépjenek 13 év alatti gyermekekkel. Az új előírások szerint a szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy platformjaik életkornak megfelelőek és eleve biztonságos módon vannak kialakítva. Az Európai Bizottság szerint mindez a gyermekek online biztonságának fokozását szolgálná. Földrengés volt ma hajnalban, a Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés 4 óra 9 perckor történt Szucsáva megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 21,4 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 34 kilométerre volt Szucsávától, 58 kilométerre Piatrányámszól és 65 kilométerre Botosántól. Szeptemberben eddig 12, a Richter skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Siegfried Muresánt jelölte miniszterelnöknek Nikos Ordán államelnök a csütörtöki konzultációk nyomán. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője alig pár perccel az államfő bejelentése után közösségi oldalán közölte, hogy elfogadja a megbízást a kormányalakításra. Muresán 44 éves közgazdász végzettsége van, de már 12 esztendeje EP képviselő. Kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szüksége a parlamentben, de több mint 40 voks elviekben még hiányzik. Muresánt a liberálisok mellett az USZR, illetve nyáron még az RMDSZ is támogatta. Folytatódott a labdarúgó Európa Liga, a Ferencváros bravúros győzelmet aratott tegnap este Glasgow-ban a Celtic otthonában. A magyar csapat egy megpattanó lövésből született öngóllal szerzett vezetést, a skótok a félidő vége előtt egyenlítettek, de az első játékrész Zakariasen sarokkal szerzett góljával ért véget. Majd a második félidő elején Arzani egy ellentámadás végén csavart a bal felsőbe. Több gól nem esett a találkozón, a Fradi 3-1-re győzött. A következő fordulóban október 15-én a Ferencváros a cseh Viktoria Pilsent fogadja. A labdarúgó Európa Ligában az alapszakasz első fordulója fejeződött be tegnap este, a Celtic Ferencváros találkozón kívül még további meccseket játszottak le. Az eredmények: Offi Kréta Hoffenheim 2-0, Levski Sofia Salzburg 0-1, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1 és Lilleström Torense 1-2. Ma délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám. A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a hazai padlizsán 5 kg-os kiszerelésben 18 lei 99 bani, és a hazai piros kápia paprika 5 kg-os kiszerelésben 32 lei 99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádi, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott tanyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.
5: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a villanyszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
6: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: A drogok és szerencsejátékok függőséget okoznak. Válaszd a biztonságot, kérj segítséget.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: ami ismétlődik, és az is ismétlődik, hogy aki ezt szervezi, vagy aki a háta mögött áll, itt van velünk a stúdióban, és ő nem más, mint Berde László, a Skoda Hargita megyei képviseletének igazgatója, aki ezúttal is egy csomó nyereménnyel érkezett. Köszöntelek, szia!
1: Szervusz Csaba, én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
0: Jöhetsz közelebb a mikrofonhoz. Nem, a Skoda sem harap, a mikrofon sem harap. Na, igen, és még mielőtt belevágunk a beszélgetésbe, bár amit promóztuk is, ez sem újdonság, hogy ismét hoztál egy csomó nyereményt, ezt pedig a hozzászólók között fogjuk kisorsolni, nem most az adásidő alatt, hagyunk rá időt, hogy akár a Skoda karaván ideje alatt is kommenteljenek, és akkor a hétfői Wekkerben kisorsoljuk. Hát nézem itt, hogy mi van. Egy darab Skoda tolltartó, egy darab Skoda túrazsák, egy darab Skoda hátizsák, egy darab Skoda neszeszer, 8 darab, úgy tudom, hogy 7, de mindegy, ezt majd korrigáljuk, semmi gond, 7 darab töltő és adott kábel, 3 Dacia hűtőtáska, 2 Dacia hátizsák, és a kérdésünk az, hogy melyik a Skoda kedvenced, a modell szempontjából, ezt meg kell írni kommentben, hétfő reggelig akár, és aki ezt megteszi, már is játékban van. Addig az már ti is, hétfő reggel már ti is túl lesztek a karavánon. Ja. Ez hányadik, számolta?
1: Hát nekem a 6., amelyiket én szervezem.
0: És 2 nap erről szól, de ezúttal nem csak a Skodáról.
1: Most kibővítettük a Skoda karavánt, ez a lényeg. Most hétvégén nem csak a Skodát, hanem a Renault és a Dacia modelleket is kiállítjuk, azokat is ki lehet próbálni, lehet gyönyörködni bennük, tesztvezetésre hívunk mindenkit, hogy jöjjön, nézze meg, próbálja ki, és ha tetszik, vihet is haza.
0: Tavaly kicsit rossz volt az idő, már nem emlékszem, csak hogy próbál tavaly vagy tavaly el, de volt egy, amikor tényleg rossz volt az idő, és megnéztem a prognózist, rendben van.
1: Igen, bízunk a jó időben, mert az nekünk nagyon fontos.
0: Jó, miről szól ez a karaván? Jó, ezt már nagyon sokszor kibeszéltük, de nem valószínű, hogy korábbi műsorunkat bárki is hallhatta. Tegyük fel, hogy van, aki most hall először, hogy van egy ilyen, vagy most jut ideje arra, hogy elmenjen, mire számítson. Miért van ez egyáltalán?
1: Azért szervezzük ezeket a karavánokat, hogy legyünk minél test közelebb a kedves érdeklődőkkel, a potenciális vásárlókkal. Ugye nekünk a Hargita megyei képviselőtünk a Csíkszeredában van, és ezért minden évben megszervezünk egy Skoda karavánt, hogy akinek nincs esetleg fizikai ideje, hogy átjöjjön Csíkszeredába hozzánk megnézni a showroomba a kiállított Skoda modelleket, ott tesztvezetésre induljon bármelyik Skoda modellel, így átjövünk udvarhelyre, és áthozzuk az autókat, és effektív áthozzuk a tesztautókat, showroomot.
0: Itt végül is 3 kocsi típus van, ez valahol 3 árkategóriát is jelent?
1: Hát tulajdonképpen itt ezt a 3 márkát sorakoztatjuk most fel a hétvégén a patkóba, a Skodát, a Renault és a Dacia-t, különböző árfekvésben lehet autókat választani, kinek mi a preferenciája, kinek mit bír a költségvetése, és kinek melyik tetszik jobban.
0: A színe vagy a fogyasztása esetleg?
1: Vagy akár a modellje.
0: Valami újdonság, valami meglepetés idénre?
1: Idénre a Skodánál mindig van újdonság, tehát a Skoda folyamatosan nyomja az elektromos autóknak a fejlesztését, és most szeptember végére érkeznek az új kicsi elektromos Skodák, amiket most dob a piacra a Skoda. Ez az Epic, ami azt jelenti, hogy egy kicsi elektromos városi autó, és a Skoda is bejött a 25.000 eurós árkategóriába elektromos autóval, tehát most már nem csak az Enyaq és az Errock drága elektromos autóink vannak a piacon, hanem
0: van egy olcsó
1: kicsi városi autó is.
0: Amúgy a jövőre nézve ez a tendencia, tehát nyilván, hogy optimizálják a fogyasztást, visszatöltés, stb. Tehát a technológia végül is fejlődik, és hát ha megnézzük, hogy az első személygépocsik, amit még ugye Ford, Henry Ford gyártott, hát amíg nem találták fel a futószallagot, addig azért nem volt könnyen megfizethető az autó. Igazából ő találta fel a népautót, hiszen azt mondta, hogy várj egy kicsit, van egy futószallag, egészen más árathoz, gyártási árathoz, hogy akkor bárki hozzáférhet. Feltételezem, ugye az első elektromos autók méregdrágák voltak, amikor nem tudom hány évvel ezelőtt megjelentek. Megy lefele az áruk valószínűleg.

0: Természetesen, természetesen. És a Skoda továbbra is ezt az irányelvet tartja. Nagyon jók a Skoda eladásai Európa szerte, tehát az elektromos autószegmensben Európa szerte országonként a top 3-ba benne van az Enyaq, benne van az Aerox, és éppen ezért most évvégén megjelenik a 7-üléses Kodiaqnál nagyobb méretű, SUV méretű, szintén tiszta elektromos autó, az lesz a PIK.
1: Így nevezik, hogy PIK?
0: Igen, igen. Igen,
1: az érdekes neveket adnak a Skodánál. Igen. Régebb igaz, nem neveket adtak, hanem csak számokat annó. Hogy van a program? Szombat, vasárnap, ezt egyelőre tudjuk, de mettől meddig?
0: Így van, tehát szombaton már 9 órától kezdünk, 9 órától várjuk az érdeklődőket, egész délután 5 óráig, 6 óráig, és ugyanígy lesz a vasárnapi programunk is. Az idő az reméljük mellettünk lesz, kitart, úgyhogy mindenkit szívesen látunk, várunk, jöjjön ki, sétáljon ki jó időbe, melegbe is látogasson meg minket.
1: Ott is lesznek ilyen promocionális termékek, vagy ez csak a mi hát a mi lehetőségünk, hogy te mindig elhozod ide hozzánk. Gyanítom, hogy azért, hát ezeket erre gyártják.
0: Természetesen, és mind minden évben mi mindig gondolunk a kicsikre. Most is az idén is hoztunk Skoda Lufikat különböző színben, és ilyen hűtőmágneseket és egyéb apróságokat, figyelmességeket a gyerekek részére.
1: Általában minket úgy tanítottak, de ez lehet, hogy ez már valami régi modi dolog, hogy a fiúk autóznak, a lányok meg babáznak. Azért nem vennék mérget, hogy ez maradéktalanul ugyanilyen arányban maradt. Mi a helyzet az érdeklődőkkel? Biztos, persze, nyilván, hogy a pasik, a fiúcskák elhozzák, gyere nézzünk autókat, de nem csak ők jelentik akár a márkák számára a kizárólagos potenciális vásárlót. Legyünk őszinték. Itt már a hölgyek is mennek oda, és tényleg nem olyan autó kerül a házba, amilyet esetleg a teremtés koronája idézőjelbe téve akar, hanem ott már a női preferenciák is bizony megjelennek. Színben, alakban.
0: Többször találkoztunk ilyen esetekkel, amikor a férj megmondta, hogy milyen modellű Skodát választunk, és a kedves felesége
1: milyen
0: megmondta
1: színű?
0: A színét.
1: Tényleg?
0: Igen, és akkor béke volt.
1: De várj, jó. Megértem a technikai adatokat, de az hasznos. De legyen ugye esztétikus is, szép. Most győzze meg egy pasit, hogy neki a rózsaszín autó nagyon jól fekszik. Attól függ, kinek vásárolják.
0: Van, amikor a lányuknak vásárolnak, van, amikor a feleségnek vásárolnak, van úgy, hogy a férj bejön és magának vásárol, és van, amikor családi autót választanak, és ott az egész család is közösen eldöntik, hogy akkor melyik modell legyen, milyen felszereltségű szintű legyen az a bizonyos modell, és milyen színű legyen.
1: Ki is lehet ezeket próbálni, ez sem újdonság, ugye?
0: Természetesen.
1: Az összest?
0: A legtöbbet. Legtöbbet.
1: Ez most mit jelent?
0: Hát azt, hogy a legújabb modellű elektromosokat, azokat sajnos nem tudtuk hozni.
1: Hát azok még most jöttek.
0: Szeptember végén érkezik meg hozzánk Csíkszeredába. A 7 személyes az évvégén decemberre várjuk szintén Csíkszeredába. A többi modellek azok itt vannak, tesztautók, kipróbálhatóak, megnézhetőek.
1: Amúgy, ha már a színeket szóba hoztuk, azért vannak autógyártók, akik úgy elképzelnek maguknak egy palettát. Van néhány szín, de nem mindegyik gyártó gyárt minden színben autókat. Azért úgy megvan, nem tudom a Skodánál, hogy van. Mi a szín stratégiájuk, hogy így rákérdezzek?
0: A Skodánál úgy van mindig, hogy egy-egy új modellnek, egy-egy új bevezető modellnek kikavarnak egy új szint. Ez így történt most is, amikor az új Enyaqot bemutatták, hogy annak egy sarkvidéki ezüst szint kevertek ki, ez lett egy új szín a Skoda palettán, és az csak kizárólagosan az új Enyaqnak lehetett rendelni. És ezt a stratégiát, ezt folyamatosan követik, hogy megjelent az új Kodiaq, annak kikavartak egy új bronz-gold szint, ami csak az új Kodiaqban volt elérhető, megjelent az új Superb, annak lett egy tejaszíne, úgymond, ami szintén az új Superbnek volt a bevezető színe. És akkor ezt a színt csak abba a modellbe lehet rendelni, vagy akár az Aerocról beszélve, annak kikavartak egy új menta zöld színt, és akkor így jönnek be az új színek folyamatosan. Ezeket az új színeket elsődlegesen csak az új modellnél lehet rendelni az első két évbe, aztán utána legtöbbször megengedik, hogy a többi modellbe is ugyanazokat a színeket el lehessen érni.
1: De annak ellenére, hogy minden modellnek van egy egyedi színe, azért lehet választani más színben is ugyanazt a modellt.
0: Természetesen.
1: Nem kizárólagos.
0: Természetesen.
1: Mi az, amit úgy jöttél ide, hogy feltétlenül elmondjál, és amíg ezen gondolkozol, én felhívom ismételten a figyelmet, hogy a posztunk alatt olvasható egy felhívás, ugyanis nyereményjátékot indítottunk, itt megtalálhatók a nyeremények, van itt minden, és ezeket véletlenszerűen a hétfői vekkerben sorsolunk ki azok között, akik kommentben, a Facebookon látható beszélgetésünk alá kommentben elmondják, mert elárulják nekünk, hogy melyik a kedvenc Skoda modelljük. Családtagok, nézzék és figyelmesen, hát ha esetleg karácsonyra meg akarják lepni szereteiket egy olyan modellel, amit éppen oda beírt. Meg se kell kérdezni, mit kérsz karácsonyra, ott a válaszok. És azok között, akik kommentelnek, természetesen hétfőn a Vekkerben kisorsoljuk a nyerteseket. Szóval akkor miről nem beszéltünk még, és kellett volna?
0: Hát ez a legfontosabb, hogy nálunk a Skodánál ugye nincsenek haszonjárművek, nincsen mikróbusz Skodából, nincsen Skoda Duba, és ezzel, hogy most idehozzuk a kedves érdeklődőknek, potenciális vásárlóknak a Skoda Renault Dacia palettát, így olyan érdeklődőt is szívesen látunk, aki szeretne például egy Renault mikróbuszt venni, egy 8+1 személyest, egy 9 személyest, vagy egy Renault haszonjárművet, ami szintén elérhető, vagy nincsen nekünk a Skodánál úgymond pick-upunk, de van a Dacia-nál most már, és bővítjük így a palettát. Tehát úgymond három az egyben, a vásárlóknak is, érdeklődőknek is sokkal egyszerűbb, eljönnek egy helyre, és három autó márkából tudnak válogatni, tudnak tesztelni.
1: Miért nincs? Tegyük fel, valaki azt mondja, egy Skoda pick-upot akarok. Miért nincs? Mit mondasz ilyenkor neki? Nyilván egy diplomatikus, kikerülő választ, és persze rögtön a másik, hogy nyugi, a Skodának nincs, de itt még mi forgalmazunk Dacia-t, vagy forgalmazunk Renault-t is, hát ott van, de a Skodának miért nincs? Tényleg?
0: Azért, mert a Skoda az a Volkswagen cégcsoportnak ugye a része nagyon régóta, és a Volkswagen cégcsoporthoz tartozik az Audi, a Volkswagen, a Skoda, a Seat, a Porsche.
1: És önmaguknak nem akartak konkurenciát?
0: Tehát nem üzleti konkurenciát, tehát a Volkswagennél ott van a pick-up, a Volkswagennél ott vannak a haszonjárművek, a személyautók, a 9 személyes mikróbuszok úgymond, és hogy ne legyen cégcsoporton belül egyik a másnak konkurenciája.
1: Érdekes. Megy a reklám, és akkor holnaptól már ki lehet látogatni a Patkóba, ki lehet próbálni az autókat, és ha valaki azt mondja, hogy jó, akkor írjál te most gyorsan egy reklámszöveget erre a rendezvényre. Megvan, megy a reklám, nincs semmi gond, nem akarunk a munkánkat a nyakadba sozni, de tegyük fel, hogy azt mondja, elmész most ma este egy baráti beszélgetésre, és valaki azt kérdezi, hogy jó van, Laci, értem én, hogy neked ez a munkád, de gyere, győzzél meg engem, hogy miért menj, van autó. Van. A családnak mindenkinek van autója. És akkor mégis mi menjek? És nagyon sok autónk van itt a helyen, érezzük nap, mint nap. Mégis miért legyek ott a Skoda karavánon? Mit nyerhetek vele? Milyen előnyökkel szolgál?
0: Azt, hogy mindig az ember kíváncsi az újdonságokra, az érdekességekre. Mitől jobb az új Skoda, mint a, tegyük fel a kedves kliensnek a 3-4 éves, 5 éves,
1: 20 éves,
0: akár 20 éves, akár 20 éves Skodája is, ami már futott 500-600 ezer kilométert, és nem kell azonnal vásároljon. Csak eljön, szétnéz, kipróbál egy modellt, elgondolkozik rajta, és beteszi a bakkancslistába, vagy beteszi a fél éves tervbe, az egy éves tervbe, hogy igen, én ilyet szeretnék, és sokszor találkozunk ilyen visszajelzésekkel, hogy érkeznek hozzánk a vásárlók a showroomba, Csíkszeredába, és mondják, hogy olyan narancssárga autó kell nekik, amilyen ott a tavaly volt a Skoda karavánon, udvarén a Patkóba, emlékeznek ugye, na olyan kell. Igen.
1: Van ilyen is?
0: Van ilyen is, elég gyakori.
1: Az autóvásárlás az egy felelősségteljes vásárlás. Tehát ez nem olyan, hogy kenyeret veszünk, mert nehogy Isten, nem figyelünk, beteszünk egy régebbi kenyeret, már ha még vannak ilyenek a boltban, de vannak félre sikerült vásárlások. Egy kenyer esetében, vagy esetleg nem pont azt az ízesítésű üdítőt, vagy nem tudom, mit veszük. Nem szép dolog, de akár azt el is dobhatjuk. Bocs, hibáztam, melyek meg. A kocsinál azért nem úgy megy, hogy megvettem az autót. Hát, nem jó. Vegyék vissza, másik kéne. Nagyon sok dolgot meg kell fontolni. Nyilván, hogy az anyagiak azért eléggé fontosak, de arra is van egy csomó lehetőség. A Skoda esetében mi az az előny, vagy akár Dacia, Renault esetében az ár mellett, mert arról már beszéltünk, hogy többféle van a lehetőségekhez mérten, miben jelenthet előnyt, ha ezeket a márkákat választjuk, vagy eldöntjük most a hétvégén, hogy egy olyan kéne nekem, nézzük át a terveket. Mi az előny ebben az esetben?
0: Mindenképpen az az előny, amit mi biztosítunk cégcsoporton belül, hogy akár a kedves kliens Skodát, Renault, Dacia-t választ, visszavásároljuk a régi autóját, modelltől függetlenül, tehát nem csak ezeket a modelleket, hanem más modelleket is, ezzel segítve a klienseket, hogy ne kelessen hirdetgessék, árulgassák, szórakozzanak, utána járjanak az autóeladásba, tehát nagy mértékű könnyebbség ez a vásárlóknak. És természetesen volt már arra is nem egyszer, nem kétszer példa, hogy elvitték Csíkszeredából a Skoda Scalát, jöttek egy év után, hogy na, most már a Scalában van 15 ezer kilométer, egy éves, született gyerek, rájöttünk, hogy kicsit kicsi autót választottunk, és szeretnénk egy Octaviát elvinni. Semmi gond, visszavásároltuk az egyéves Scalát, felpotolták, elvitték a Octaviát.
1: Reális áron, tehát...
0: Abszolút, abszolút.
1: Nem mint egy 20 éves autót, de roncsprogramba beveszel, és kapsz egy
0: cetlit. Nem roncsprogramba, hanem reális áron visszavásároltuk, és akkor elvittek egy nagyobb méretű autót, mert bővült, hál' Istennek a család, és nagyobb utastérre, meg nagyobb csomagtérre lett szükségük. És ez folyamatosan működik nálunk, a visszavásárlás, bármilyen típusú autót visszavásárolunk.
1: Valaki SMS-ben írta, ami rendben van, megnevezte a kedvenc Skoda márkát, zárálba odaírta, hogy egy elérhetetlen álom, de sosem lehet tudni. Megkérjük, hogy ne SMS-ben, hanem kommentben, mert amikor sorsolunk, akkor sajnos a sorsoló gép az csak a kommenteket tudja figyelemben, nincs, hogy az SMS-be beiktassuk a kommentek közé, és akkor így a beszélgetésünk, üha, most látom, hogy itt jöttek. Te, annyira népszerű az Octavia? Mert hogy de legtöbben mind azokat írják.
0: Biztos, tehát a Skodának a húzó ereje, a flottása az az Octavia. Azt kell tudni az Octaviákról, hogy nagyon-nagyon jó családi autók, tágas helykínálattal, hatalmas csomagtérrel a szegmensében, és árérték arányba verhetetlenek még most is. Azokat tudjuk konkrétan a piacról, hogy olyan Octaviák vannak, amelyikek az 1.9-es dízel motorral, az 1 millió kilométert is átlépték. Ilyen Octaviákat hoztak vissza konkrétan a Skoda Romániához, amit természetesen visszavásároltak, és a kedves megelégedett kliens vett egy új Octaviát.
1: Nyilván, hogy a modellen belül van újítás, nem tudom, 5-10 évenként, de jön a modellnek az új verziója, felújított, feltuningolt.
0: Így van, tehát a Skodánál ugye minden évben az van, vagy mindig az a bevett szokás, hogy 4 évente van egy-egy ráncfelvarrás, szép magyarul, a modelleknél, és 8 évente megjelenik az új Octavia. 4 év után kap egy arculatfrissítést, és 8 év után megjelenik az új modell. Most már, ha az Octaviáról beszélgetünk, jövőbe várható az új Octavia, teljesen új Octavia modell.
1: Ez biztos jó, hogy kimondtad, mert valaki most akart venni, azt mondja, na jó, akkor nem most, még egy évet várunk. Lehet, hogy arra fáj a foga.
0: Ki amit akar, és mi, amit válasz, mi azt nagyon szívesen adjuk neki.
1: Köszönöm, hogy itt voltál, Laci. Jó karavánozást. És végül is miért ne sikeres vásárt mondhatok. Az érdeklődőknek pedig jó választást. Nem lesz könnyű dolguk.
0: Köszönöm szépen, mindenkit várunk akkor hétvégén a Patkóban.
2: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Újra itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
3: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
4: Száz év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik.
6: Pizza?
7: Ham.
6: Burger?
7: Ham.
6: Napi menü?
7: Ham.
6: Gyrosz?
7: Ham.
6: Éhes vagy?
7: Ham.

Fire on the Pitch, a 2026-os idén volt a labdarúgó világbajnokság, olyan messzinek tűnik. De igen, amúgy. Na de az rég véget ért, ami pedig ezt a hetet illeti, hát a Wecker szempontjából most teszünk pontot a végére. Sok lehetőség van időtöltésre, kikapcsolódásra, szórakozásra és akár a hétvégén. Éljenek ezekkel a lehetőséggel, és akkor hétfőn korán reggel 6 órakor kipihenten, frissen, ropogosan találkozhatunk, vagy nem. A találkozás az biztos, a többi az csak feltételes módban. Szász Csaba köszöni a mai és e heti figyelmet, hétfőig kívánom a legjobbakat, kellemes hétvégét. Ciao.

0: Miniszterelnököt jelölt az államelnök, újabb földrengés volt, idegenben nyert a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az Európai Unióban gyermekvédelmi korhatárt vezetnének be a közösségi média használatára. A bizottság javaslata szerint a 13 év alattiak nem férhetnének hozzá a közösségi oldalakhoz, a 15 év alatti fiatalok pedig csak szülői hozzájárulással hozhatnának létre fiókot. A tervezett szabályozás azt is megtiltaná, hogy a közösségi média platformok közvetlenül kapcsolatba lépjenek 13 év alatti gyermekekkel. Az új előírások szerint a szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy platformjaik életkornak megfelelőek és eleve biztonságos módon vannak kialakítva. Az Európai Bizottság szerint mindez a gyermekek online biztonságának fokozását szolgálná. Földrengés volt ma hajnalban, a Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés 4 óra 9 perckor történt Suceava megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 21,4 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 34 kilométerre volt Suceavától, 58 kilométerre Pietrányámtól és 65 kilométerre Botosántól. Szeptemberben eddig 12, a Richter skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Siegfried Muresánt jelölte miniszterelnöknek Nikos Ordán államelnök a csütörtöki konzultációk nyomán. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője alig pár perccel az államfő bejelentése után közösségi oldalán közölte, hogy elfogadja a megbízást a kormányalakításra. Muresán 44 éves közgazdász végzettsége van, de már 12 esztendeje EP képviselő. Kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szüksége a parlamentben, de több mint 40 voks elviekben még hiányzik. Muresánt a liberálisok mellett az USZERE, illetve nyáron még az RMDSZ is támogatta. Folytatódott a labdarúgó Európa Liga, a Ferencváros bravúros győzelmet aratott tegnap este Glasgow-ban a Celtic otthonában. A magyar csapat egy megpattanó lövésből született öngóllal szerzett vezetést, a skótok a félidő vége előtt egyenlítettek, de az első játékrész Zakariasen sarokkal szerzett góljával ért véget. Majd a második félidő elején Arzani egy ellentámadás végén csavart a bal felsőbe. Több gól nem esett a találkozón, a Fradi 3-1-re győzött. A következő fordulóban október 15-én a Ferencváros a Cseh Viktoria Pilsent fogadja. A labdarúgó Európa Ligában az alapszakasz első fordulója fejeződött be tegnap este, a Celtic Ferencváros találkozón kívül még további meccseket játszottak le. Az eredmények: Ofik Réta Hoffenheim 2-0, Levski Sofia Salzburg 0-1, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1 és Lilleström Torense 1-2. Ma délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztárreklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoocenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoocenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UtGo alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utaz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Milyen volt mennyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Mennyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a mennyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Mennyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrom villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Mennyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is mennyasszonyi ruhát ölt.
3: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
4: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha a háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
5: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az étrendkiegészítők nem gyógyítanak és nem helyettesítik az orvos által felírt kezeléseket.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.

0: Miniszterelnököt jelölt az államelnök, újabb földrengés volt, idegenben nyert a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az Európai Unióban gyermekvédelmi korhatárt vezetnének be a közösségi média használatára. A bizottság javaslata szerint a 13 év alattiak nem férhetnének hozzá a közösségi oldalakhoz, a 15 év alatti fiatalok pedig csak szülői hozzájárulással hozhatnának létre fiókot. A tervezett szabályozás azt is megtiltaná, hogy a közösségi média platformok közvetlenül kapcsolatba lépjenek 13 év alatti gyermekekkel. Az új előírások szerint a szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy platformjaik életkornak megfelelőek és eleve biztonságos módon vannak kialakítva. Az Európai Bizottság szerint mindez a gyermekek online biztonságának fokozását szolgálná. Földrengés volt ma hajnalban, a Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés 4 óra 9 perckor történt Szucsáva megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 21,4 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 34 kilométerre volt Szucsávától, 58 kilométerre Piatrányámszól és 65 kilométerre Botosántól. Szeptemberben eddig 12, a Richter skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Siegfried Muresánt jelölte miniszterelnöknek Nikos Ordán államelnök a csütörtöki konzultációk nyomán. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője alig pár perccel az államfő bejelentése után közösségi oldalán közölte, hogy elfogadja a megbízást a kormányalakításra. Muresán 44 éves közgazdász végzettsége van, de már 12 esztendeje EP képviselő. Kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szüksége a parlamentben, de több mint 40 voks elviekben még hiányzik. Muresánt a liberálisok mellett az USZRE, illetve nyáron még az RMDS is támogatta. Folytatódott a labdarúgó Európa Liga, a Ferencváros bravúros győzelmet aratott tegnap este Glasgow-ban, a Celtic otthonában. A magyar csapat egy megpattanó lövésből született öngóllal szerzett vezetést, a skótok a félidő vége előtt egyenlítettek, de az első játékrész Zakariasen sarokkal szerzett góljával ért véget. Majd a második félidő elején Arzani egy ellentámadás végén csavart a bal felsőbe. Több gól nem esett a találkozón, a Fradi 3-1-re győzött. A következő fordulóban október 15-én a Ferencváros a Cseh Viktoria Pilsent fogadja. A labdarúgó Európa Ligában az alapszakasz első fordulója fejeződött be tegnap este, a Celtic Ferencváros találkozón kívül még további meccseket játszottak le. Az eredmények: Ofikréta Hoffenheim 2-0, Levski Sofia Salzburg 0-1, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1 és Lilleström Torense 1-2. Ma délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

0: I like music. Star reklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely-Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből. Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat. Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: Közérdekű hirdetés következik.
7: Az online csalások veszélyeztetik pénzügyi biztonságodat. Látogass el a www.dnsc.ro oldalra.
6: Közérdekű hirdetést hallottak.
8: Reklámot hallottak.
9: Star Rádió. Star Rádió. Star
10: Rádió. 12 óra után vagyunk. 17 perccel szeptember 18-át írunk. Itt vagyunk újra a Sztár délutánban. Hát van kereken 20 fokunk itt Székely udvarhelyen. Most pedig épp indul az őszi vásár. Élőben is néztem a megnyitót. Az őszi vásár Facebook oldalán láthatjátok az ünnepi beszédeket, úgyhogy van bőven programunk erre a hétvégére is. És a mai Sztár délutánra is van bőven előkészítve jó zene egészen 17 óráig. Hozom a toplistás dalokat. És a retro zenéket is, természetesen a 80-as, 90-es évekből. Hangolódunk a hétvégére, kibírjuk a péntek délutánt munkával, szeptember 18-án kívánok nektek továbbra is jó munkakedvet a mikrofonnál, Bedő Erika.

0: hozzád. 100.8 100.8 100.8
1: You ready, B? Let's go get him.

Jordan Sparks felvétele 1:30 után 2 perccel köszöntjük a névnaposainkat. Szeptember 18-án a Diálák ünnepelnek. Ez római eredetű ez a név. Nagyon szép női név szerintem a Diana, és ismerek is itt a térségben Székelyudvarhelyen Diana nevezetű rádióhallgatót mondhatni, mert ő is szokta hallgatni a rádiót. Kellemes és könnyed természete van, értékeli a minőséget, a szép ruhákat, a bútorokat, a kellemes környezetet, azt írják a jellemzéséről. Ugyanakkor szereti halogatni a dolgokat, ez a legtöbbször oda vezet, hogy nem csinálja meg, amit eltervezett. A halogatás oka legtöbbször az önbizalom hiányában keresendő, sokan keresik fel egyébként problémájukkal, és fordulnak hozzá bizalommal, mert személye bizalomkeltő, de az is előfordul, hogy kedvességét kihasználják Diánának, úgyhogy csak óvatosan mindenkivel, kedves Diana, én remélem, hogy... köszöntenek ma téged, és köszöntitek a névnaposokat. Holnap Wilhelmina névnap lesz. Na, én még erről a névről az az igazság, hogy nem hallottam, de Wilhelminákat ünneplünk holnap, és holnap után pedig Friderikákat lehet köszönteni vasárnap. Hétfőn pedig a Mátékat fogjuk ünnepelni. Na, az is elég gyakori név kezd lenni. Elég sok babának Máté nevet szoktak adni. Diana Ross felvételét hozom 1985-ből, aztán lássuk, hogy ez mennyire gyors tempójú felvétel, hogyha már Diana névnap van, akkor mindenképp Diana nevezetű énekesnőtől hozok felvételt, a születésnaposokat is köszöntjük. Isten éltessen benneteket sokáig!

0: like music. Star reklám.
1: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek, többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.

0: Miniszterelnököt jelölt az államelnök, újabb földrengés volt, idegenben nyert a Ferencváros. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Az Európai Unióban gyermekvédelmi korhatárt vezetnének be a közösségi média használatára. A bizottság javaslata szerint a 13 év alattiak nem férhetnének hozzá a közösségi oldalakhoz, a 15 év alatti fiatalok pedig csak szülői hozzájárulással hozhatnának létre fiókot. A tervezett szabályozás azt is megtiltaná, hogy a közösségi média platformok közvetlenül kapcsolatba lépjenek 13 év alatti gyermekekkel. Az új előírások szerint a szolgáltatóknak kellene igazolniuk, hogy platformjaik életkornak megfelelőek és eleve biztonságos módon vannak kialakítva. Az Európai Bizottság szerint mindez a gyermekek online biztonságának fokozását szolgálná. Földrengés volt ma hajnalban, a Richter skála szerint 3,1-es erősségű földrengés 4 óra 9 perckor történt Szucsáva megyében. Az Országos Földfizikai Intézet adatai szerint a szeizmikus mozgás 21,4 kilométeres mélységben következett be, epicentruma 34 kilométerre volt Szucsávától, 58 kilométerre Piatrányámtól és 65 kilométerre Botosántól. Szeptemberben eddig 12, a Richter skála szerint 2 és 4,1 közötti erősségű földrengés történt Romániában. Siegfried Muresánt jelölte miniszterelnöknek Nikos Ordán államelnök a csütörtöki konzultációk nyomán. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője alig pár perccel az államfő bejelentése után közösségi oldalán közölte, hogy elfogadja a megbízást a kormányalakításra. Muresán 44 éves közgazdász végzettsége van, de már 12 esztendeje EP képviselő. Kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szüksége a parlamentben, de több mint 40 voks elviekben még hiányzik. Muresánt a liberálisok mellett az USZRE, illetve nyáron még az RMDS is támogatta. Folytatódott a labdarúgó Európa Liga, a Ferencváros bravúros győzelmet aratott tegnap este Glasgow-ban a Celtic otthonában. A magyar csapat egy megpattanó lövésből született öngóllal szerzett vezetést, a skótok a félidő vége előtt egyenlítettek, de az első játékrész Zakariasen sarokkal szerzett góljával ért véget. Majd a második félidő elején Arzani egy ellentámadás végén csavart a bal felsőbe. Több gól nem esett a találkozón, a Fradi 3-1-re győzött. A következő fordulóban október 15-én a Ferencváros a cseh Viktoria Pilsent fogadja. A labdarúgó Európa Ligában az alapszakasz első fordulója fejeződött be tegnap este, a Celtic Ferencváros találkozón kívül még további meccseket játszottak le. Az eredmények: Ofik Réta Hoffenheim 2-0, Levski Sofia Salzburg 0-1, Juventus Nijmegen 5-0, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Victoria Pilsen, Union Saint-Gilloise 0-3, Crystal Palace Lech Poznan 4-0, Besiktas Olympique Marseille 4-1 és Lilleström Torense 1-2. Ma délelőtt és délben meleg, nyárias, napsütéses időjárás lesz térségünkben, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, délelőtt és délben a hőmérsékleti értékek 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDE Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már, egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután, lazán és vidáman.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Próbálj Alex és a Schlepptől közlekedési információkat várok a 0757-7751-71-es telefonszámon. Képzeljétek, megérkeztek az új villanyoszlopok az Ötvös utcába. Letisztultak, szépek és méltók ahhoz a belvárosi hangulathoz, amit a városvezetés szeretne megőrizni és tovább erősíteni. A légkábelek eltűnnek, az utca pedig egyre rendezettebb és szebb arcát mutatja. Hétfőtől pedig át is fogják adni az utcát a közösségnek, és a belvárosi lépésről lépésre rendbe tudják tenni. Szóval, hogyha az Ötvös József utca át lesz adva, akkor már azt jelenti, hogy az autóvezetők is használhatják, és megnyílik a gépjármű forgalom előtt. Viszont, ha jól tudom, akkor fordítva lesz a közlekedés, és nem a kórház irányából lehet a városközpont irányába haladni, hanem majd a városközpont irányából a kórház fele, addig, amíg a Bethlen Gábor utca kész nem lesz, ezáltal is egy picit segítve, hogy ne legyen dugó és torlódás a városközpontban. Jó utat vezessetek ma is, óvatosan és lassan, balesetmentes közlekedést mindenkinek!

0: like music. Star reklám.
1: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
3: Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsaszín.
5: Lazúj! Veszünk egy kis lazúrt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazúrt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazúr egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazúr, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz külésbeltére egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsrakész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
8: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák 20 sziget a Sziget utca 30.

A 90-es évek egyik legnagyobb sláger 1991-ből, The One and Only. Az egyetlen, fél kettő után vagyunk másfél perccel, 24 fokot mérhetünk már Székelyudvarján, szépen ügyesen kúszik felfele a hőmérő higanyszála. Hétfőre eddig esőt mutattak, de most már azt mutatják, hogy napos és felhős idő lesz, úgyhogy hátha a hét elején is még kecsegtet valami jó idővel bennünket az ősz, a szeptember. Egyébként a legújabb előrejelzés szerint ilyen lesz az időjárás szeptember végén és októberben. Írják ezt a meteorológusok, vagyis a hőmérséklet a sok évi átlagnak megfelelően, vagy annál kissé magasabban alakul a szeptember 21-e és október 19-e közötti időszakban. Kivételt csupán az első hét jelent majd, amikor az ország keleti, északi és középső részein a megszokottnál hűvösebb időre kell számítani, míg szeptember végén a keleti és délkeleti régiókban bőséges csapadék várható. A szeptember 21 és 28-a közötti héten a hőmérsékleti értékek elmaradnak az ilyenkor megszokottól, és csapadékmennyiség az eléggé sok lesz, nagy lesz, na meg a hőmérsékleti értékek is vissza fognak esni, tehát ez jövő hét. Aztán szeptember 28 és október 5-e között, amikor már átlépünk az ősz második hónapjába, magasabb lesz a hőmérsékleti érték a megszokottnál, úgyhogy kellemes melegre lehet számítani. Aztán október 2. hetén a levegő átlag hőmérséklete az ország nyugati felében a megszokottnál kissé magasabban alakul, míg máshol az ilyenkor megszokott értékek mérik majd, úgyhogy szerintem olyan őszies idő fog most már teljesen beállni október 2. felében. És október 3. hetén meghaladja az átlag hőmérséklet ország szerte a több éves átlagot, és felmelegedés várható majd inkább a nyugati régiókban. Mi reméljünk, hogy azért itt Erdélyben is a hegyek között érezhetünk majd némi felmelegedést október tájékán. Még az indián nyár, a vénasszonyok nyár a hátra van, úgyhogy reméljük, hogy nem fog bennünket azért kisporolni a felmelegedésből és a melegből az időjárás. Attól függetlenül, hogy nem a nyugati régiókban vagyunk. Leona Lewis felvitele Akonnal közösen 2008-ból, itt van a Forgive Me.

0: like music.
1: Star reklám.
2: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor

0: kedves áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete. Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió.
5: A sok-sok reklám után jöjjön a sok-sok zene egészen a legfrissebb híradóig, hiszen 14 órakor hozza Zoli a legújabb és legfrissebb információkat. Friss infóként pedig a gépjármű vezetőknek még az a hír is jár, hogy mától a Vasút Társaság üzembe helyezi a Vásártér utcában az automata sorompó rendszert, és kérik a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel közelítsék meg a sorompókat, és minden esetben tartsák be a fény és hangjelzések utasításait. A biztonságos közlekedés érdekében a sorompók közelében jól látható útburkolati jelek jelzik majd a megállás helyét. Ez az új rendszer célja a közlekedés biztonságának a növelése és a forgalom hatékonyabb szabályozása, úgyhogy ezt is most el fogják végezni ezekben az órákban, ti pedig legyetek figyelemmel. Rég várok valakire, mi pedig sok mindenre várunk itt a város több pontján, hogy ezt meg azt felújítsák, de most erős és pigiboly felvételével várakozunk tovább. Jó utat mindenkinek, aki hallgatja a Sztár Rádiót!

0: érdekességek, közérdekű információk, kosságerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy más mit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: El kell távolítani egy szobrot. Hétfőn megnyílik az Eötvös József utca. Idegenben játszanak a kézilabda csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Támogatja az RMDS a miniszterelnöknek jelölt Siegfried Muresánt, akinek a kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szükség a parlamentben.
1: Világos az, hogy az RMDS álláspontja nem változott, tehát mi támogatjuk és meg fogjuk szavazni Siegfried Muresánt, de azt is látjuk, hogy az elmúlt három hónapban a többi román párt, aki nem a PNL USZR RMDS blokkból származott, ők folyamatosan arról regéltek, hogy ők is stabilitást akarnak. Lám, az államelnök megtette a nevesítést, most mindenki, aki stabilitásról beszélt és arról, hogy Románia érdekeit veszi prioritásként, most itt a lehetőség, meg lehet szavazni ezt a kormányt.
0: Mondta híradónknak Antal Lóránt, RMDS szenátor. A kijelölt miniszterelnök a következő napokban hozza nyilvánosságra a kabinet névsorát, a szavazás jövő héten lesz a parlamentben. Muresán ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. Szintén ma Nikus Ordán államfő bejelentette, hogy szombaton Besztercén aláírja a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik majd meg a hivatalos közlönyben. Megérkeztek az új villanyoszlopok az Eötvös József utcába, az utcát hétfőn adják át a gépjármű és gyalogos forgalomnak. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően fog haladni a gépjármű forgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az unitárius templom előtti térre visszajutni. Első fokon elrendelte a Székelyudvarhelyen álló Vas Albertnek tulajdonított mellszobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék. A PERT az aradi bejegyzésű antiszemitizmus és legionárius mozgalom elleni egyesület indította, a keresetet pedig a tavalyi év végén hatályba lépett 2025/241-es úgynevezett Wexler törvényre alapozta. A döntés egyelőre nem jogerős, az önkormányzatnak a hivatalos kiközléstől számított 30 nap áll rendelkezésére a fellebbezésre. A határozatot azonban még nem kézbesítették. A szobron nem szerepel Vas Albert neve, hanem a Vándorszékely hazatalál felirat olvasható, amely az Erdélyből elvándorolt névtelen székely embereket jelképezi. Idegenben játszanak az udvarhelyi kézilabda csapatok. A VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csészémi Vaszlúj fiúk csapatának vendége lesz. A találkozót szeptember 20-án vasárnap 12 órától rendezik. Szintén vasárnap lép pályára a női kézilabda csapat is, a Hargita Kézilabda Klub aznap 14 órakor a brassói Korona fiók csapatának otthonában játszik. A 10. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza, a Sepsi OSK ma, az FK Csíkszereda hétfőn játszik. Ma 18 órától az aradi uta a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK-t fogadja, este 9-től Bukaresti Dinamo konstancai Fárul összecsapás lesz. Szombaton 17:30-tól a kolozsvári CFR az FC Botosánt fogadja, este 20:30-kor lesz a Krajovai Universitatia FCSB összecsapás. Vasárnap 14 órától a Voluntár Kolozsvári Universitatia, este 20:30-től a Rapid FC Árgyas meccseket rendezik. Hétfőn 18 órától lesz a Galaci Océlul, Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától a Petrolul Ployest FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok cirna kolbász 4,99 vani, a 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3,49 vani, és a banán kilója 3,99 vani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed, neked is!
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Utaz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
7: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
8: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
9: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
10: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
11: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
12: Látogass el Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkőbemutató kertjében.
13: Minőség, megbízhatóság, stílus.
14: Hadnagy Viakolor.
15: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
16: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
17: Hallottátok, a Hadnagy Viakolor műfüvet.
18: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
19: Reklámot hallottak.
20: Star Rádió.
21: Ha már a Hargita megyei hulladékról hallgattunk reklámot, akkor mindenféleképpen hozok egy hírt ezzel a témával kapcsolatban, ugyanis épp olvasom, hogy közel 30 önkormányzat csatlakozik Hargita megyében a Let's Do It Románia hulladékgyűjtési akcióhoz, és a legtöbben szeptember 18-án, vagyis ma szervezik meg a takarítást, mások pedig a mezőgazdasági munkák miatt októberre halasztották. Egyébként még tegnap is voltak új jelentkezők a hulladékgyűjtési akcióra. Csergő Otto, a Hargita megyei koordinátor szerint a megyében közel 30 önkormányzat, illetve a környezetvédelmi és a belügyminisztériumhoz tartozó intézmények és sok oktatási intézmény döntött úgy, hogy igenis megszervezi a közösségi szemétszedést, és ez nagyon jó kezdeményezés. Bár az előző években volt rá példa, hogy a hulladék gazdálkodási cégek is partnerséget vállaltak az akcióban, és ingyen helyen elszállították a nap végén összegyűlt szemetet, idén ez a feladat a kampányban résztvevő önkormányzatokra hárul. És több ezren jelentkeztek erre az eseményre, kimagaslóan sokan lesznek diákok, akik oktatási intézményük szervezésében ma vállalták, hogy megtisztítják a környezetüket a szeméttől. Biztosítják a szemetes zsákokat, és minden résztvevőnek kesztyűt is adnak, és örvendenek annak a szervezők, hogy országos szinten Hargita megyében kiemelkedően sokan odafigyelnek arra, hogy tisztában tartsák a környezetet, a környezetvédelemre és a tisztaságra is nagy hangsúlyt fektetnek. Gyergyó széken például szinte minden önkormányzat csatlakozott a kezdeményezéshez, és hogy itt Udvarhely széken pontosan melyek azok az önkormányzatok, amelyek csatlakoztak, ezt nem tudom, Székely-Udvarhelyről nem látok új információt, és nincs lebontva önkormányzatokra, de remélem, hogy azért elég sokan jelentkeztek, és ma nagyon sok szeméttől mentesül a környezetünk, mi pedig nem mentesülünk a józanéktől, csak is ebben az órában hozom a változatosabbnál változatosabb dalokat.

are the people. 15 éves dal már, ez is lassan retrónak számít. Retrózunk tovább, előtte viszont beszélünk most picit a filmekről itt a Sztár délutánban, mert épp látom, hogy egy vatikáni alkotás indul Oscar díjért először. A Szent Szék egy fogyatékossággal élő fiatalember sorsát bemutató dokumentum rövid filmet készített, amelyben azt is bemutatják, hogy hogyan támogatja őt a közössége, úgyhogy jó a téma egyébként. És a katolikus egyház nem először jelenik meg az Oscar díjak történetében. A Vatikán azonban most először készített olyan filmet, amely részt vehet a rangos nemzetközi filmes versenyben, hiszen 1943-ban a Bernadette Dalla című film 4 Oscar díjat nyert, 2 évvel később pedig ugye egy másik filmet díjaztak New Yorkból. A Szent Szék pedig nem a nemzetközi film kategóriájában indít alkotást, ahogyan például a Franciaország a Minotaur, Romániai a Káni aranypálmát elnyerő Fjord című filmmel, Magyarország pedig Enyedi Ildikó csendes barát című filmmel indul, és a Szent Szék egy dokumentum rövidfilmet nevez be. Egy 39 perces dokumentum rövidfilm, a film főszereplője Giacomo, egy fiatal olasz férfi, izomdisztrófiával él, a betegség mellett testvére elvesztésével is meg kellett küzdenie, bátyja ugyanebben a betegségben szenvedett, és Giacomo ugyanakkor számíthat a családja, a környezete és a barátai támogatására. A film ezt a közösségi segítséget is középpontba állítja. És ezt a történetet mindenkinek érdemes megismernie, mert tényleg tanulságos, és örülnek annak, hogy bevonhatják az Oscar díjra való jelentkezés folyamatába is. A tavalyi Oscar gálán is rengeteg rövid film nyerte el a díjat, úgyhogy reménykednek. Egyébként meg a következő Oscar gála 2027. március 15-én lesz, úgyhogy még messze az Oscar gála, addig még túl leszünk egy jó téli időszakon, de már Giacomót beharangozták, és ezt is olvashatjátok a hírportálokon, hogy igen, először indul vatikáni alkotás az Oscar díjért. Úgyhogy büszkelkedhetnek egy kis filmmel, egy rövid filmmel. Dr. Ábán hozza a 90-es éveket, 1994-ben repülünk vissza.

0: Amerika!
1: I like music.
0: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Tudta, hogy napi másfél órát, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
0: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió.
0: Tudta, hogy nem kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán és vidáman.
8: Lazán és vidáman a Sztár délutánban, harmadik órájának az utolsó perceiben. Ráncokkal a szemünk alatt, nyilván azért péntekre már mindenki megfárad, péntekre már mindenki nyűgösebb lesz, péntekre már mindenki alig várja, hogy egy picit lazuljon, szórakozzon, pihenjen és kiránduljon. Hát az időjárás a barátunk lesz, hamarosan pedig vége a munkás hétnek, ha ahogy szokták mondani. Tisztelet a kivétel, mert van, aki szombaton és vasárnap is dolgozik, úgyhogy nekik még lehet, hogy maradnak a ráncok. E felem érkezik. Valami.

0: El kell távolítani egy szobrot. Hétfőn megnyílik az Eötvös József utca. Idegenben játszanak a kézilabda csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Támogatja az RMDS a miniszterelnöknek jelölt Siegfried Muresánt, akinek a kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szükség a parlamentben.
1: Világos az, hogy az RMDS álláspontja nem változott, tehát mi támogatjuk és meg fogjuk szavazni Siegfried Muresánt, de azt is látjuk, hogy az elmúlt három hónapban a többi román párt, aki nem a PNL USZR RMDS blokkból származott, ők folyamatosan arról regéltek, hogy ők is stabilitást akarnak. Lám, az államelnök megtette a nevesítést, most mindenki, aki stabilitásról beszélt és arról, hogy Románia érdekeit veszi prioritásként, most itt a lehetőség, meg lehet szavazni ezt a kormányt.
0: Mondta híradónknak Antall Lóránt, RMDS szenátor. A kijelölt miniszterelnök a következő napokban hozza nyilvánosságra a kabinet névsorát, a szavazás jövő héten lesz a parlamentben. Muresán ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. Szintén ma Nikus Ordán államfő bejelentette, hogy szombaton Besztercén aláírja a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik majd meg a hivatalos közlönyben. Megérkeztek az új villanyoszlopok az Eötvös József utcába, az utcát hétfőn adják át a gépjármű és gyalogos forgalomnak. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően fog haladni a gépjármű forgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az unitárius templom előtti térre visszajutni. Elsőfokon elrendelte a Székelyudvarhelyen álló Vas Albertnek tulajdonított mellszobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék. A PERT az aradi bejegyzésű antiszemitizmus és legionárius mozgalom elleni egyesület indította, a keresetet pedig a tavalyi év végén hatályba lépett 2025/241-es úgynevezett Wexler törvényre alapozta. A döntés egyelőre nem jogerős, az önkormányzatnak a hivatalos kiközléstől számított 30 nap áll rendelkezésére a fellebbezésre. A határozatot azonban még nem kézbesítették. A szobron nem szerepel Vas Albert neve, hanem a Vándorszékely hazatalál felirat olvasható, amely az Erdélyből elvándorolt névtelen székely embereket jelképezi. Idegenben játszanak az udvarhelyi kézilabda csapatok. A VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csészémi Vaszlúj fiúk csapatának vendége lesz. A találkozót szeptember 20-án vasárnap 12 órától rendezik. Szintén vasárnap lép pályára a női kézilabda csapat is, a Hargita Kézilabda Klub aznap 14 órakor a brassói Korona fiók csapatának otthonában játszik. A 10. fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza, a Sepsi OSK ma, az FK Csíkszereda hétfőn játszik. Ma 18 órától az aradi uta a Sepsi Szentgyörgyi Sepsi OSK-t fogadja, este 9-től Bukaresti Dinamo Konstancai Fáról összecsapás lesz. Szombaton 17:30-tól a kolozsvári CFR az FC Botosánt fogadja, este 20:30-kor lesz a Krajovai Universitatia FCSB összecsapás. Vasárnap 14 órától a Voluntár Kolozsvári Universitatia, este 20:30-től a Rapid FC Árgyas meccseket rendezik. Hétfőn 18 órától lesz a Galaci Océlul, Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától a Petrolul Ployest FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Határidők. Állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keres tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keres minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót, főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok cirna kolbász 4,99 vani, a 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3,49 vani, és a banán kilója 3,99 vani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 bani áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolást szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diák kedvezménnyel az AVG-ben.
7: Közérdekű hirdetés következik.
8: Kevesebb mozgás, több stressz. A sportolás javítja fizikai és mentális állapotodat.
7: Közérdekű hirdetést hallottak.
9: Reklámot hallottak.
10: Sztárrádió. Sztárrádió.
11: Sztárrádió. It doesn't matter if you love him.
12: Lady Gaga már is a háttérben, és nem hiába, mert Lady Gagáról egy örömhírt, egy jó hírt, egy meglepő hírt olvasok, épp lesifotósok buktatták le őket, és így ki is derült, képzeljétek el, hogy Lady Gaga édesanya lett. Lady Gagáról abszolút nem lehetett tudni, hogy esetleg babát várna, vagy egyáltalán, hogy terhes az Oscar kétszeres Golden Globe és 16-szoros Grammy-díjas olasz származású amerikai énekes, színésznő. De igen, édesanya lett, és már meg is született a gyerkőc. Néhány napja robbant a hír, miszerint titokban lett édesanya, és a világsztár díva és vőlegénye Michael Polanski első gyermeke már júniusban látta meg a napvilágot. Érkezése csak hónapokkal később lett nyilvánost. Most pedig belső információk alapján ki is derült a baba neve és neve is. Lady Gagának kislánya született, és úgy hívják, hogy Rose Bean Polanski. Ezt a nevet kapta, a gyermek június 9-én született meg Los Angelesben. A névválasztás pedig azt írják, hogy egyáltalán nem véletlen. A Rose, vagyis Rózsa név minden bizonnyal Lady Gaga egyik ikonikus filmes és zenei pillanatára utal. Az énekesnő ugyanis 2018-ban biztos emlékeztek a Csillag születik című filmben énekelte Edith Piaf legendás dalát. A La Vie en Rose-t, Gaga később egy rózsát is tetováltatott a hátára. A francia dal címével együtt, így a motívum különösen fontos számára, valószínű azért is választotta a Rose nevet a kislánynak. A másik név, a Bean, az szintén erős zenei kapcsolódást rejthet. A források szerint a Carl Bean énekes és aktivista előtt tiszteleghet, ugyanis 1977-ben ez az énekes feldolgozta az I Was Born This Way című dalt, amely később ugye Lady Gaga egyik legismertebb slágerét, a Born This Way-t ihlette, ami már is szól a háttérben. És közben látok fényképeket is az énekesnő napszemüvegben, hordozza a kis babócát, tehát a 2 hónapos Rose-t, mert a lesi fotósok ugye már meg is örökítették. Titkolózva kezelték szeptember elején még ezt a híresztelést, hogy bővült a család, aztán végül szeptember 11-én erősítették meg ezt a hírt, miután ugye Kaliforniában lefotózták őket. A szülők azóta sem kommentálták nyilvánosan sem a kislány nemét, sem a nevét. Az információkat a megszerzett dokumentumok és a People forrásai alapján hozták nyilvánosságra. 40 éves Lady Gaga egyébként, 40 éves az énekesnő, és ő korábban többször is beszélt arról, hogy szeretne édesanya lenni, nos hát most a 42 éves párjával végre megszületett a kis Rose. Jöjjön akkor az a dal, ami ihlette a baba nevét is, 2011-es felvétel, már 15 éves nagy slágere Lady Gagának.
13: Put your paws up.

ami biztos, az ide való. Épp nézem a Star Radio Facebook oldalát, mi minden történt még az elmúlt órákban, ugye Skoda napokra készülnek, a Skoda Hargita megyei képviseletének igazgatója Berde László volt a vendégünk, a teljes beszélgetést a magyarfény.ro weboldalon is visszanézhetitek, meghallgathatjátok, és nyereményjátékot is indított a élőadás alatt Csaba, sorsolunk toltartókat, túrazsákokat, hátizsákokat, Skoda neszeszert, töltőadatkábelt és Dacia hűtőtáskát, hátizsákot. Ezen a hétvégén, tehát szombaton és vasárnap Skoda, Renault és Dacia. Hát kiállításnak nem mondanám, hogy kiállítás, de hogy Skoda karaván lesz a Patkóban, de nem csak Skoda, hanem Renault és Dacia autótípusokkal is lehet találkozni, ki lehet próbálni, lehet tesztelni, be lehet ülni, el lehet vinni egy körre. A részleteket ezt elmondta Berde László, és ti meg kell írjátok kommentben, hogy... melyik Skoda a kedvenced? 21 hozzászólásnál tartunk. Ezek közül majd hétfőn reggel Csaba sorsol különböző Skodás vagy Dacia-s termékeket, úgyhogy érdemes lesz játszani. Egyébként meg itt volt a vendégünk Antal Óránt, Hargita megyei RMDSS szenátor. A teljes beszélgetést vele is vissza lehet nézni és hallgatni a rádió Facebook oldalán. Volt ma is bőven vendég, ahogyan tegnap is, de mindig a magyarfény.ro oldalon mindent megtaláltok. Érkeznek a toplistás lágerek, például ez a második hely szerepel Golden Summer címmel, Shakira VB-s dalát azt már meghallgattuk, ő a harmadik, és Regán Lili magyarországi DJ is hozza nekünk a Heal Me-t, az szerepel a ötödik helyen, valamint Tóth Abigail a kézivásárhelyi énekesnő a román Accent zenekarral a hatodik helyen szerepelnek a rádiós top 40-es listán Magyarországon.

Felülkül felvétele után érkezik Robin Schulz még a reklámok előtt. Megyünk tovább a Sztár délután negyedik órájában a legnagyobb slágerekkel változatosan a délutáni órákban. Épp olvasom, hogy késő ősszel költözne vissza a csíkszeredai városháza, de marad a bérlemény. Tehát jó tudni, hogy meghosszabbította a csíkszeredai önkormányzat a plébániával kötött bérleti szerződést a városháza ideiglenes székhelyére, és bár a hivatal év vége előtt visszaköltözne a felújított épületbe, a megállapodás biztonsági tartalékként 2027. februárig kitolták. Ha keresitek a csíkszeredai önkormányzat épületét, akkor tudjátok, hogy ott van. Pénteki rendkívüli tanácsülésen hagyták jóvá ezt a 2025-ben megkötött bérleti szerződés meghosszabbítását, és az alpolgármester szerint a korábbi szerződés abból indult ki, hogy az országos helyreállítási tervből finanszírozott projektek nyáron lezárulnak. Ez viszont nem történt meg, de az augusztus végére tolt határidőre a kivitelező 95%-át elvégezték. Így hamarosan befejezhetik a munkát, és a hátra levő időre azonban szükség volt arra, hogy meghosszabbítsák a polgármesteri hivatal ideiglenes székhelyére, vagyis a római katolikus plébánia tulajdonában lévő Mártonáron kulturális központ épület részére vonatkozó bérleti szerződést. Még egyelőre ott vannak, aztán majd késő ősszel, várhatóan még az év vége előtt szeretnének visszaköltözni a városházára, de a biztonság kedvéért, hogyha bármi közbe jönne, és hogy ne kelljen ismét ezért tanácsülést összehívni. Január 31-ét írtak a bérleti szerződésbe. Vagyis addig biztos, hogy ott maradhatnak ebben az épületben. Robin Schulz és a Las Vegas, hát az biztos, hogy jó lenne ott lenni.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Utazz velünk és nyerj! Az Urbana és a Safety Broker közös nyereményjátékot indított. Vásárolj buszjegyet az UTFGO alkalmazásban, SMS-ben, vagy válts teljes áru havi bérletet, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. Minél több jogosult vásárlás, annál több esély a nyerésre. A fődíj egy kerékpár, emellett gazdára talál két egyenként 1000 lei értékű biztosítási utalvány is a Safety Broker felajánlásával. A sorsolás szeptember 22-én lesz. Urbana, utazz velünk és nyerj! Részletek az Urbana Transport Facebook oldalán.
3: Tudta, hogy napi másfél órád, azaz heti több mint 10 órát céltalanul görgetünk a telefonunkon? Ennél sokkal kevesebb idő alatt egy új szakmát is megtanulhat. Válassza a Vámszer Géza Művészeti Népiskola támogatott, államilag elismert diplomát adó képzéseit az udvarhelyi zónában. A fafaragó, a bútorrestaurátor, a bútorfestő, az asztalos, a gitár és a szintetizátor szakra még van néhány helyünk. Előképzettség nem szükséges, és nincs felső korhatár. Mire várna? Jelentkezzen szeptember 22-éig. Részletek a Vámszer Géza Művészeti Népiskola Facebook oldalán.
4: Milyen volt menyasszonynak lenni 100, 200 vagy akár 300 éve? Mit mesél egy esküvői ruha, egy szerelmes levél vagy egy régi esküvői kellék? A válaszokat most a Házrezső Múzeumban találod, a Magyar Nemzeti Múzeum nagy sikerű Magyar Menyasszony kiállításán. Ismert és ismeretlen nők történetei, féltve őrzött emlékek, magyar és székely esküvői hagyományok. Egy kiállítás, amely nem csak a menyasszonyokról, hanem a női szerepek változásáról is mesél. A Magyar Menyasszony október 18-áig látogatható a Habenstrumpf villában, hétfő kivételével hétköznap 9-től 6-ig, hétvégén 10-től 6-ig. Magyar Menyasszony egy kiállítás, ahol a múlt is menyasszonyi ruhát ölt.
5: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
6: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székely Szent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.

0: El kell távolítani egy szobrot. Hétfőn megnyílik az Eötvös József utca. Idegenben játszanak a kézilabda csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Támogatja az RMDS a miniszterelnöknek jelölt Siegfried Muresánt, akinek a kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szükség a parlamentben.
1: Világos az, hogy az RMDS álláspontja nem változott, tehát mi támogatjuk és meg fogjuk szavazni Siegfried Muresánt, de azt is látjuk, hogy az elmúlt három hónapban a többi román párt, aki nem a PNL USR RMDS blokkból származott, ők folyamatosan arról regéltek, hogy ők is stabilitást akarnak. Lám, az államelnök megtette a nevesítést, most mindenki, aki stabilitásról beszélt és arról, hogy Románia érdekeit veszi prioritásként, most itt a lehetőség, meg lehet szavazni ezt a kormányt.
0: Mondta híradónknak Antall Loránd RMDS szenátor. A kijelölt miniszterelnök a következő napokban hozza nyilvánosságra a kabinet névsorát, a szavazás jövő héten lesz a parlamentben. Muresán ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. Szintén ma Nikus Ordán államfő bejelentette, hogy szombaton Besztercén aláírja a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik majd meg a hivatalos közlönyben. Megérkeztek az új villanyoszlopok az Eötvös József utcába, az utcát hétfőn adják át a gépjármű és gyalogos forgalomnak. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően fog haladni a gépjármű forgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az unitárius templom előtti térre visszajutni. Első fokon elrendelte a Székelyudvarhelyen álló Vas Albertnek tulajdonított mellszobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék. A PERT az aradi bejegyzésű antiszemitizmus és legionárius mozgalom elleni egyesület indította, a keresetet pedig a tavalyi év végén hatályba lépett 2025/241-es úgynevezett Wexler törvényre alapozta. A döntés egyelőre nem jogerős, az önkormányzatnak a hivatalos kiközléstől számított 30 nap áll rendelkezésére a fellebbezésre. A határozatot azonban még nem kézbesítették. A szobron nem szerepel Vas Albert neve, hanem a Vándor székely hazatalál felirat olvasható, amely az Erdélyből elvándorolt névtelen székely embereket jelképezi. Idegenben játszanak az udvarhelyi kézilabda csapatok. A VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csészémi Vaszlúj fiúk csapatának vendége lesz. A találkozót szeptember 20-án vasárnap 12 órától rendezik. Szintén vasárnap lép pályára a női kézilabda csapat is, a Hargita Kézilabda Klub aznap 14 órakor a brassói Korona fiúk csapatának otthonában játszik. A tizedik fordulóval folytatódik a labdarúgó Szuperliga alapszakasza, a Sepsio SK ma, az FK Csíkszereda hétfőn játszik. Ma 18 órától az Aradi Uta a Sepsi Szentgyörgyi Sepsio SK-t fogadja, este 9-től Bukaresti Dinamo Konstancai Fáról összecsapás lesz. Szombaton 17:30-tól a kolozsvári CFR az FC Botosánt fogadja, este 20:30-kor lesz a Krajovai Universitatia FCSB összecsapás. Vasárnap 14 órától a Voluntár Kolozsvári Universitatia, este 20:30-től a Rapid FC Árgyas meccseket rendezik. Hétfőn 18 órától lesz a Galacio célul Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától a Petrolul Ploiest FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója.
3: Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
4: Köszi a híreket, Zoltán! Belecsapunk a Sztár délután utolsó órájába. Szeptember 18-a van, és péntek a hétvégére hangolódunk Cherrel. Az Oscar, Emmy, Grammy és Golden Globe díjas, cseroki és örmény származású amerikai énekesnő, színésznő. Hát hogy is szokták nevezni Cher-t? A popzene istennője, minden idők egyik legsikeresebb énekesnője, több mint 200 millió albumot adott el világszerte, és már 80 éves. Imádjuk ezt a dalát 1998-ból, Out Chillát is hallgatunk.

0: I like music.
1: Sztárreklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: A Lidlben mindig lehet találni valami olcsót. Főleg a szuper jubileumi hétvégén. A 120 g-os Pikok Cirna kolbász 4,99 vani. A 250 g-os Alesto pörkölt és sósföldi magyaró 3,49 vani. És a banán kilója 3,99 vani. Lidl. 15 éve igazán megéri.
4: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
5: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed, neked is! Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Itt az idő a változásra, a Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland, mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666. Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Úton hazafele már pénteken lejárt a suli, lassan lejárt a munka. Mindenki a városból kifele tart, legalábbis a Szejke felüli kijáratnál szokott ilyenkor érződni, hogy azért hétvége, de természetesen Keresztúr és Csíkszereda irányába is. Nagyobb a forgalom, úgyhogy óvatosan és lassan az utakon, balesetmentes kilométereket mindenkinek, aki pedig a városban maradt, itt tartózkodik a hétvégén, jó tudni, hogy megnyílt az őszi vásár, a 33. őszi vásárt ma délben nyitották meg a sportcsarnok melletti színpadon és környéke. Péntektől vasárnapig várják az érdeklődőket a vásáron és az előadásokon természetesen, mert a városi sportcsarnok hátsó bejáratánál található egy színpad, és ott pedig rengeteg előadásra lehet ellátogatni, például ma délután is rengeteg néptánc együttes, és este pedig a Székely Góbék is jelen lesznek a színpadon. Ez így lesz holnap és meg vasárnap is, úgyhogy ha tehetitek, akkor látogassatok el a városi parkba, a sportcsarnok környékére. Ha a megnyitót szeretnétek visszanézni és a beszédeket meghallgatni, akkor ajánlom nektek a magyarfény.ro oldalt, a kollégák kint voltak.

David Guetta és Sam Martin felvétele, hát igen. Most már azért ezek a zenék olyanok, amelyek biztos, hogy hétvégére hangolnak bennünket, akár csak Madonna s nagy slágere, DJ Dark remixében bármilyen videót látok. És népszerű közösségi média oldalán látom ezeket a Reels videókat, hát a legtöbb kirándulós, nyaralós videó Madonna felvételére van közzétéve. Most nagyon nagy sláger lett egyébként

0: Szeptember felvétele szeptember 18-án. Hát igen, jövő héten már azt mondjuk, hogy szeptember 21-e, 2-e, és azzal együtt pedig lehűlés is. Használjátok ki a hétvégén ezt a kellemes őszt, mert hogy 24 és 26 Celsius fok között alakul a nappali csúcsérték, éjszakánként 11 fokot mérhetünk itt a térségben. Jövő héten pedig, hát nem hiszek a szememnek, mínusz 1 fokot jeleznek éjszakára a meteorológusok. Hát ez pontosan azt is megmondom, hogy mikor csütörtök hajnalban. Mínusz 1 fok lesz Székelyudvarhelyen. Tehát ennyit a nyárról, ennyit az őszről. Itt egyből tél, itt egyből mínusz fokok, egyből fagy, egyből fázás, nagy kabát, vastag kabát és hosszú nadrág, mert hogy mínusz 1 fokban azért hajnalban, kora reggel, aki elindul munkába jövő héten, már azt tapasztalja meg, és olyan érzése lesz, mintha tél lenne, sajnos. Nyárból tél, szeptember közepén végül is normális a mínusz 1 fok, de hogy normális, jövő héten lehűlés várható, télies idő várható. Napközben csupán 13 fok, éjszaka pedig 2, de mondom mínusz 1 fokra is lehet számítani. Szombaton vasárnap pedig még jó meleg lesz, addig tervezetek kinti programot, majd jövő hét közepétől talán a felmelegedés ismét elárasztja Székelyudvarhelyet, de már nem lesznek olyan melegek. Éjszakánként 3-4-5 fok szeptember utolsó napjaiban is, napközben 17-18-19 fok, talán na még a 20-at, ha eléri közben a hőmérő higanyszála, de ennél több nem lesz. Nem várható, ezzel ennyi volt a meleg. És ismét jön hány hónap? 8-9 hónap hideg? Már lassan-lassan megszokjuk, hogy több a hideg, mint a meleg.
1: Nevezem, hogy kélek, ne segíts. Én háttal úszom a part után. Az ára szemben nincs esély. A test kihűl,

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra, Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
3: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: kedves áron. Nézz be a Betlen falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségű használt bútorok és háztartási gépek üzlete. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Betlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
1: Száz év, jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.

Becky Hill. 16:51 hamarosan érkeznek a 17 órás hírek, ezzel pedig a Sztár délután végéhez is érkeztünk. Erre a hétre ennyi volt, legközelebb hétfőn találkozunk. Addig a jó zenék mennek a Sztár Rádióban a hétvégén is. Este 8-tól Sztár Mix lesz hallható, úgyhogy egy picit hangolódhattok az éjszakára, aztán bele lehet úszni az estébe és az ébe. Ahogy a Valmár fiúk éneklik Nótár Mérivel közösen, Valkusz Milán és Marics Peti érkezik, ezzel fogok elköszönni. Kívánva kellemes és jó hétvégét mindenkinek. Az elmúlt órákban Bedő Erikát hallottátok a mikrofonnál. Hétfőn találkozunk, sziasztok!

0: El kell távolítani egy szobrot. Hétfőn megnyílik az Eötvös József utca. Idegenben játszanak a kézilabda csapatok. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel, jó napot kívánok! Támogatja az RMDS a miniszterelnöknek jelölt Siegfried Muresánt, akinek a kabinetje beiktatásához legalább 233 szavazatra van szükség a parlamentben.
1: Világos az, hogy az RMDS álláspontja nem változott, tehát mi támogatjuk és meg fogjuk szavazni Siegfried Muresánt, de azt is látjuk, hogy az elmúlt három hónapban a többi román párt, aki nem a PNL USZERE RMDS blokkból származott, ők folyamatosan arról regéltek, hogy ők is stabilitást akarnak. Lám, az államelnök megtette a nevesítést, most mindenki, aki stabilitásról beszélt és arról, hogy Románia érdekeit veszi prioritásként, most itt a lehetőség, meg lehet szavazni ezt a kormányt.
0: Mondta híradónk Antal Lóránt, RMDS szenátor. A kijelölt miniszterelnök a következő napokban hozza nyilvánosságra a kabinet névsorát, a szavazás jövő héten lesz a parlamentben. Muresán ma közölte, hogy megkezdte a kormányalakítással kapcsolatos munkát, és ígéretet tett arra, hogy az eljárás minden lépéséről tájékoztatja a nyilvánosságot. Szintén ma Nikus Ordán államfő bejelentette, hogy szombaton Besztercén aláírja a Siegfried Muresán kormányalakítási megbízásáról szóló rendeletet, amely hétfőn jelenik majd meg a hivatalos közlönyben. Megérkeztek az új villanyoszlopok az Eötvös József utcába, az utcát hétfőn adják át a gépjármű és gyalogos forgalomnak. A Bethlen Gábor utca felújítása alatt ebben az utcában az eddigiektől eltérően fog haladni a gépjármű forgalom, a Tompa László utcából jobbra lehet kanyarodni, és a felújított utcán haladva a Bethlen Gábor utcára, az unitárius templom előtti térre visszajutni. Első fokon elrendelte a Székelyudvarhelyen álló Vas Albertnek tulajdonított mellszobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék. A PERT az aradi bejegyzésű antiszemitizmus és legionárius mozgalom elleni egyesület indította, a keresetet pedig a tavalyi év végén hatályba lépett 2025/241-es úgynevezett Wexler törvényre alapozta. A döntés egyelőre nem jogerős, az önkormányzatnak a hivatalos kiközléstől számított 30 nap áll rendelkezésére a fellebbezésre. A határozatot azonban még nem kézbesítették. A szobron nem szerepel Vas Albert neve, hanem a Vándorszékely hazatalál felirat olvasható, amely az Erdélyből elvándorolt névtelen székely embereket jelképezi. Idegenben játszanak az udvarhelyi kézilabda csapatok. A VSK Székelyudvarhelyi férfi kézilabda csapata az A-osztályos bajnokság második fordulójában a Csészémi Vaszlúj fiúk csapatának vendége lesz. A találkozót szeptember 20-án vasárnap 12 órától rendezik. Szintén vasárnap lép pályára a női kézilabda csapat is, a Hargita Kézilabda Klub aznap 14 órakor a brassói Korona fiúk csapatának otthonában játszik. A tizedik fordulóval folytatódik a labdarúgó szuperliga alapszakasza, a Sepsió SK ma, az FK Csíkszereda hétfőn játszik. Ma 18 órától az Aradi Uta a Sepsi Szentgyörgyi Sepsió SK-t fogadja, este 9-től Bukaresti Dinamo konstancai Fárul összecsapás lesz. Szombaton 17:30-tól a kolozsvári CFR az FC Botosánt fogadja, este 20:30-kor lesz a Krajovai Universitatea FCSB összecsapás. Vasárnap 14 órától a Voluntár Kolozsvári Universitatea, este 20:30-től a Rapid FC Árgyas meccseket rendezik. Hétfőn 18 órától lesz a Galacio célul Vajdahunyadi Korvinul, 21 órától a Petrolul Ployest FK Csíkszereda találkozó. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a meteorológusok szerint csapadék nem valószínű, a széljárás gyenge lesz. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 25 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
2: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Rozsdamentes korlátok, fémszerkezetű lépcsők, inox munkálatok, fémkonstrukciók, Delkamet Kft.
3: Marás, esztergálás, köszörülés, fémdarabolás, Delkamet Kft.
2: Lakatos munkák, hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkamet Kft.
3: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkamet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
4: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpit tisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika, Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika, autód megköszöni a törődést.
5: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban a Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is.
6: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
7: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségi termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os Royal Canin steril száraz macska eledel. Kilogramonkénti ára most mindössze 29,99-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
8: Pizza?
9: Ham.
8: Burger?
9: Ham.
8: Napi menü?
9: Ham.
8: Gyrosz?
9: Ham.
8: Éhes vagy?
9: Ham. Kattalj rá a kajára!
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Kolumban optika és személyzet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
3: Itt az őszi vásár Székelyudvarhelyen. Nemzetközi kiállítás, székely termékek, koncertek, szabadidős és zenés programok, gasztronómiai különlegességek és természetesen jó hangulat vár mindenkit. Ízelítő a szabadtéri programokból. Pénteken este fellépnek a közismert Székely Góbék egy humoros előadással, majd a Zenga együttes koncertje következik. Szombaton este közösségi nótaest lesz, utána pedig utcabál DJ Golyóval. Vasárnap pedig többek között közismert népi és modern tánccsoportok lépnek színpadra. A teljes program megtalálható az őszivásár.ro honlapon. 33. őszi vásár. 3 nap, rengeteg élmény egy helyen.
4: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
6: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.
8: It's been 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

Azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni.

0: like music. Sztár reklám.
1: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hottok, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770-871-507. Rendelés a Hamm alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban. Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is.
2: Figyelem, akció!
3: Ha bútor, akkor rózsafont.
4: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
5: De melyik lazurt válasszam?
4: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
7: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
8: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
7: Hadd nagy viakolor. Minőség, megbízhatóság, stílus.
9: A jó sofőr nem így hallatszik. A jó sofőrnek nincs hangja, de megérdemli az elismerést. Az Omniasig Ecopilot alkalmazásával minden kaszkó biztosítással rendelkező magánszemély bizonyíthatja, hogy a biztonságos vezetés érték. A körültekintő felelősségteljes sofőröket pedig jutalmazzuk és példaként állítjuk mások elé. Töltsd le az Ecopilot alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play áruházból, és tudj meg többet az omniasig.ro honlapon.
10: Közérdekű hirdetés következik.
11: Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
10: Közérdekű hirdetést hallottak.
12: Reklámot hallottak.
13: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöld Liget lakópark, ahol otthonra találsz.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha fénnel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Most hétvégén választ ki, próbáld ki! Szeptember 19-én és 20-án Székelyudvarhelyen, a Patkóban. A Skoda, Renault és Dacia legújabb modelljeit egy helyen találod. És ami a legfontosabb, te is a volán mögé ülhetsz. Nézd meg, hasonlítsd össze, majd próbáld ki őket egy személyes tesztvezetésen. Ülj be, indulj el és tapasztald meg, hogy melyik modell illik hozzád a legjobban. Szóval ne feledd, ezen a hétvégén Skoda, Renault, Dacia tesztnapok a Patkóban. Ott a helyed neked is.
4: Szeptember az 5-23-ban a diákoké. Elkezdődött a suli, és szeptemberben egy kicsit rólatok szól az 5-23. Nálunk a diákok és a fiatalok mindig is fontosak voltak. Ezért most jöhetnek a kedvencek. 5-23 hotdog, 5-23 hambitál, burger buci nélkül, és mellé egy pohár limonádé, a házajándéka. És egy fontos info, a hotdogot akkor is kérheted, amikor a konyha már bezárt. Szóval, ha későn éhezel meg, nálunk akkor sem maradsz kaja nélkül. Diák vagy? Gyere! Nem vagy diák? Gyere akkor is! A hotdog mindenkinek szól. 5-23 étterem és terasz. Telefonszámunk 0770 871 507. Rendelés a HAM alkalmazáson keresztül. Suli után este barátokkal találkozunk az 5-23-ban.
5: Lazulj! Veszünk egy kis lazurt, lekenjük és nagyon szépen fog kinézni.
6: De melyik lazurt válasszam?
5: Csak is a színuszt, hisz német, környezetkímélő és kiváló hosszantartó védelmet és tartós rugalmasságot biztosít a fának. A német gyártmányú színusz holc lazur egy nagyon korszerű, környezetkímélő, víz és növényi olaj alapú faápoló lazur, amelynek országunkban kizárólagos forgalmazója a székelyudvarhelyi Viktor Románia Kft. A sejmes, matfényű színusz kül- és beltérre egyaránt ajánlott. Színusz, egy színes világért.
7: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
8: A biztosítás arra való, hogy biztonságban legyél. Az Omnia Signál most arra is, hogy nyerhess. Kösz vagy újíts meg egy akcióban résztvevő OmniaSig biztosítás július 15-e és december 31-e között, és automatikusan részt veszel a sorsoláson. A főnyeremény egy Ford Puma, és minden hónapban további értékes nyeremények várnak. iPhone 17, Apple Watch Ultra 3, utazási utalvány, Dyson légtisztító, elektromos kerékpár és még sok más. OmniaSig. Biztosítsd, ami fontos, és biztosítsd magadnak a lehetőséget, hogy te lehess a következő nyertes.
9: Azt tudti! Ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
10: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
11: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd elő a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
12: Reklámot hallottak.
13: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét mindennapján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak, vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
4: 100 év? Jól hangzik, de milyen egészségben? Mit tehetünk ma azért, hogy holnap is aktívak legyünk? Mozgás, táplálkozás, képernyő helyett élmények, természet, lelki egyensúly és közösség. Inspiráló előadások, izgalmas beszélgetések és gyakorlati ötletek az aktívabb, egészségesebb életért. Találkozzon Lakatos Péterrel, Guld Ádámmal, Miklós Edittel, Gönczi Gergővel és további közel 30 előadóval a 3. Aktív Székelyföld konferencián. Szeptember 25-e, Karcfalva, Jégkorong Akadémia. Aktív Székelyföld konferencia. Program és jegyek www.aktivszékelyföld.ro.
2: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
5: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
3: Közérdekű hirdetés következik.
6: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Közérdekű hirdetést hallottak.
1: Reklámot hallottak.

0: Mix a 100.8-on. Péntek este 8 órától a legnagyobb slágereket, a legjobb zenéket hozzuk.
1: Ma a DJ Barni válogatott mixei pörgetik fel az estét.
0: Star Mix, buli megszakítás nélkül a Star Rádióban. Pörgesd fel magad!

megbízunk. Azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?